Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs harapban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
1: Jó reggelt, Nagyvárad! Kezdetét vette egy újabb hét és napi zsíj, persze itt van újra a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztője, a Reggeli Plusz is, ahol hosszú Sanyi lesz itt veletek 7 óráig, aztán onnantól csatlakozik hozzám Balázs Anita, akivel egészen 8 óráig sok-sok érdekességgel várunk majd benneteket itt a 89,6-on, és a legjobb zenéket is fogjuk adni hozzájuk természetesen, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani ezúttal is az elkövetkező 2 órában.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

6 óra 6 perckor kívánok kellemes ébredést minden Várandinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk A+ FM Nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg, mert Romániában a 40 év feletti biztosítottak számára több olyan vizsgálat is elérhető, amelyet az egészségbiztosítás finanszíroz. Ide tartozhat például a vérkép, a vércukorszint, a koleszterin ellenőrzése, illetve számos olyan szűrővizsgálat, amely segíthet a betegségek korai felismerésében. Érdekel is ennek kapcsán, hogy ti mennyire tartjátok fontosnak a szűrővizsgálatokat. Természetesen erre most is egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek. Cserébe pedig érkeznek most is a legkiválóbb slágerek.

Hello Nagyvárad, ez itt ismét a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 8 óráig hosszú Sanyival. És veletek, persze kedves hallgatók, köszi szépen, hogy itt vagytok, és ha már így alakult, faggatózok is nálatok. Ma azzal kapcsolatban várom a hozzászólásaitok, hogy ti mennyire tartjátok fontosnak a szűrővizsgálatokat, mert egyébként az orvosok életmentőnek is elengedhetetlenek tartják, mivel a súlyos krónikus betegségek többsége kezdeti stádiumban teljesen tünetmentes. Romániában a 40 év feletti korosztály számára az országos egészségbiztosítási pénztár kifejezetten magas prioritású megelőző csomagot biztosít. Ez a lehetőség azért kiemelten fontos, mert a korai felismerés drasztikusan növeli a gyógyulási esélyeket, csökkenti a szövődmények kockázatát is,

és mely funkció ellenőrzése, aztán vannak nem specifikus szűrések, mint nőknek TSH és pajzsmirigy, méhnyakrák szűrés és mammográfia, a férfiaknak pedig prostatarák szűrés, valamint egyéb onkológiai és krónikus szűrések, mint vastagbélrák szűrés, melanóma és krónikus vesebetegség kockázatának felmérése. De engem érdekelne, hogy ti mennyire tartjátok fontosnak a szűrővizsgálatokat, én pedig ezúttal is a legjobb zenékkel fogom viszonozni a kedvességetek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Hello Nagyvárad, 6 óra 24 perckor, ez itt újra a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki mindig a legjobb zenéket adja nektek, de ma egyébként arról is beszélgettek veletek, hogy ti mennyire tartjátok fontosnak a szűrővizsgálatokat. Az biztos, hogy amennyiben igen, állítólag nincs forráshiány miatti elutasítás, ha a házi orvos megelőző céllal állítja ki a küldőpapírt, az országos egészségbiztosítási pénztárra szerződésben álló laboratóriumok nem utasíthatják el a pácienst a havi keret kimerülésére hivatkozva. A romániai szabályozás szerint a nem biztosított 40 év feletti személyek is jogosultak évente 2 ingyenes megelőző konzultációra és bizonyos alapvető szűrésekre a házi orvosnál. Ha ti vagy hozzátartozottok érintett, érdemes közvetlenül a házi orvosnál igényelni a megelőző vizsgálati csomagot, de persze érdekelne, hogy ti egyáltalán mennyire tartjátok fontosnak a szűrővizsgálatokat. Én továbbra is fontosnak tartom a legjobb zenékkel viszonozni a kedvességetek, úgyhogy érkezik is a Shake It Off! Taylor Swift 2014-es

Hát valahogy így vagyok én is az időjárással. Nem igazán voltam annyira szerelmes a tegnapiba, és a maiba sem leszek, ugyanis hasonló, sőt, talán még viszontagságosabb, változékonyabb lesz, mint amilyen tegnap volt. Derül, borul, aztán majd dörög, villámlik, majd persze egy kicsit esik is, sőt, most ha jobban belegondolok, lehet, hogy nem is annyira kicsit, mert egy olyan 10 mm csapadékot jósolnak mára is, viszont nyilván elosztva lesz majd így a reggeli délelőtti órákban is némi csapadék, meg persze a délutáni és az esti órákban is, csak hogy úgy teljes legyen a nap, hogy megfelelően viszontagságos legyen, hogy sose tudjuk azt, hogy éppen most mire készülhetünk, úgyhogy nem nagyon tudom nektek most azt garantálni, hogy amikor reggel munkába indultok, akkor nem fogtok majd elázni, úgyhogy feltételül vegyetek magatokhoz esővédő felszerelést is. Egyébként nincs hideg, és nem is lesz, jelen pillanatban is olyan 21 fok körül mérhetünk, napi maximumként pedig olyan 29 fok körül fogunk, és hát ugye ennek a csapadékos időnek köszönhetően elég magas a hőérzet is, elég párás ugye a levegő, viszont fronthatás legalább nem terheli ma a szervezetünket. Engem viszont nyugodtan lehet terhelni infókkal a 0359172222-es telefonszámon, illetve a 0734172222-es SMS, WhatsApp és Viber számon tudtok értesíteni, ha valami fennakadást észlelnétek a közlekedésben. Ezekben a percekben egyébként még könnyen járhatók a város és a megye útjain is. Tudomásom arra, hogy lenne valahol a megszokottól eltérő történés, de ha van információtok ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá most is a legjobb dalokat.

Jó reggeltek, te a Plusz FM slágerei segítenek jó hangulatba kerülni nekünk ma június 22-én hétfőn, amikor is kezdetét vette egy újabb hét és nap, és mindegyikből a legjobbat kívánom, és persze a titeket érintő legfontosabb infókat is elhozom nektek. Például, hogy a DM Drageri Márkt sürgősen visszahívja a Baby Love Essler Löffel etetőkanalat, miután kiderült, hogy a termék használata során apró darabok válhatnak le róla, amelyek fulladás veszélyt jelenthetnek csecsemők is kisgyermekek számára. A termék visszahívásról a román élelmiszerbiztonsági hatóság is tájékoztatást adott. A közlemény szerint kizárólag a 2521 és a 2532-es tételkóddal rendelkező termékek érintettek. A tételkód a csomagoláson a vonalkód felett található, ugyanakkor magán a kanálon nem szerepel. Az érintett tételeket a DM már kivonta a forgalomból, mivel a tételkód a terméken önmagában ugye nem azonosítható, a DM arra kéri a vásárlókat, hogy a terméket tételkódtól függetlenül ne használják tovább, és vigyék vissza bármely DM üzletbe. A vállalat a vételárat teljes egészében visszatéríti, még abban az esetben is, ha a vásárlók már nem rendelkeznek pénztári nyugtával, úgyhogy ha ilyen birtokában vagytok, akkor inkább vigyétek vissza, cserébe kapjátok a legjobb zenéket.

Üdv mindenkinek, ez itt a reggeli plusz a 89,6-on, illetve a pluszfm.ro oldalon és a pluszfm-es okostelefonos alkalmazáson, ahol ma az érdekel, hogy ti mennyire tartjátok fontosnak a szűrővizsgálatokat. Van is kint ezzel a kérdéssel egy bejegyzés a pluszfm nagyvárat Facebook oldalon, ahol egy komment formájában is tudtok válaszolni, és amit persze már eddig is szép számmal megtettetek, úgyhogy köszi szépen nektek. Ezekből az eddig érkezett hozzászólásokból fogok akkor most is szemezgetni. Zombori Gyula például azt írja, hogy nagyon jó dolognak tartja, valamint Magyar János sírt, ha úgy érzi valaki, hogy terhelt a genetikája, mert az ősei között sűrűn előfordult súlyos betegség, akkor nem árt odafigyelni. A rák nem örökletes, de a hajlam igen. A lényeg, hogy nem árt az ilyesmit, mert a korán felfedezett betegség nagyobb százalékban túlélhető. Én speciál a betegségek megelőzését tartom fontosnak, mert az eső után köpenyek nem sokat ér. Aztán Lucia Marin is kommentet. Évente kellene szűrővizsgálatokat megcsinálni, de nem biztos, hogy közben nem történhetett semmi. Nálam rá 6 hónapra beütött a krach. Aztán Madacsai Varga István is írt, fontosnak tartom, ezért vegye igénybe mindenki. Én akkor járó dokihoz, ha már nem tudok járni, de ne tegyetek így, vigyázzon mindenki az egészségére, más nem fog. Aztán Talódi Zsuzsa is kommentelt, igazából ez egy nagyon jó dolog és eléggé fontosnak tartom. A kérdés csak annyi még, hogy hol és mennyi, melyik laboratóriumban lehet ezeket a vizsgálatokat elvégeztetni, mert valószínűleg nem akármelyikben. Ja, és hogy van-e rá keret? Ezeket azért jó lenne mind tudni. Nos, kedves Zsuzsa, akkor a kérdésedre a válasz, hogy állítólag nincs forrás hiány miatti elutasítás. A házi orvos, ha megelőző céllal kiállítja a küldőpapírt, akkor az országos egészségbiztosítási pénztárral szerződésben álló laboratóriumok nem utasíthatják el a pácienst a havi keret kimerülésére hivatkozva. Az pedig meg nyilván a házi orvos meg tudja mondani, hogy konkrétan melyik laboratóriumba tudsz menni. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, Jának viszonzásról a legjobb dalok, és persze még egy óra reggeliből érkezik hamarosan ide a stúdióba Anita, és akkor fogunk még konkrétan eme téma kapcsán is beszélgetéseket folytatni, de addig is, tudjátok, a legnagyobb slágerek fognak nektek érkezni. Most például az Adios La Fido, Juanes 2006-os dala.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A szolgáltatók szerint akár 25%-kal is csökkenthető lenne az otthoni villany- és gázszámla. Hozzávetőleg 140 ezer magyar gyermek vesz részt a romániai közoktatásban. Ám az iskola évek előre haladtával fokozatosan csökken az anyanyelven tanulók aránya. Már Brüsszelben is számolnak Románia és Moldova egyesülésével. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ösztönző beruházás megtérülési mechanizmust kérnek az energiaszolgáltatók, hogy a piaci tőkét is bevonva fejlesztessék a hálózatot. A cél a megújuló energiaforrások hatékonyabb integrálása és az új fogyasztási helyek gyorsabb csatlakoztatása, ami végső soron a lakossági tarifák csökkenését eredményezné. A villamosenergia és gázhálózatokba történő évi 1 milliárd eurós többletberuházás 2035-ig akár 25%-kal is mérsékelheti a lakossági fogyasztók számláit. A nagykereskedelmi piacon pedig több mint 40%-os átcsökkenés idézhet elő. A lakossági fogyasztók esetében ennek a különbségnek a kétharmada már 2030-ig realizálódhat. Hozzávetőleg 140 ezer magyar gyermek vesz részt a romániai közoktatásban, ám az iskola évek előre haladtával fokozatosan csökken az anyanyelven tanulók aránya. Állapítja meg a Tannyelv, Nemzetiség és Anyanyelv a romániai magyar közoktatásban című Barna Gergő szociológus által jegyzett elemzés. Míg az óvodásoknak még a 94%-a, a liceumi diákoknak már csak a 86%-a jár magyar tagozatra. Az alapfokú képzésben a magyar iskolahálózat vonzereje és megtartó ereje kimagasló, de a középfokú oktatástól kezdve felerősödik a tannyelvváltás. Ennek a hátterében egyrészt a romániai magyarság szűkebb szakválasztéka, másrészt olyan minőségi szempontok állhatnak, mint a sikeres érettségi esélye, vagy a munkaerőpiaci érvényesülése szükséges román szaknyelv elsajátításának igénye. Részletezi a tanulmány. Egyre több jel utal arra, hogy Nikus Orden államfő és Maia Sandu moldovai elnök politikai célkitűzésként kezelik Románia és Moldova egyesülését. Brüsszel egyelőre elfogadó állásponton van, a megvalósításhoz azonban az Egyesült Államok rábólintása is kell. Nagy Románia létrejöttével az erdélyi magyarok számaránya politikai képviseletének érdekvédelmi súlya tovább csökkenne. Az egyesülésre a szakértők is az európai integráció történelmi rövidítéseként tekintenek. Az ügyben ugyanakkor nincs teljes egyetértés a két ország lakosságának körében. Sandu nem győzi hangsúlyozni a felmérések adatait, amelyek szerint az egyesülést ellenzők aránya továbbra is magas. Moldovában a többség elutasítja azt. A Romániában viszont a relatív többség támogatja az egyesülést.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony lesz ma az égbolt, és a felhősebb időszakokban esőre is lehet számítani, sőt időnként egy-egy viharra is. Jelenleg 21 fok környékén van a hőmérséklet, a felhősödés ellenére pedig akár 29 fölött is mérhetünk majd a délután folyamán. Időnként felerősödő légmozgás mellett is fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még gond nélkül el lehet jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek, a Reggeli Plusz Nagyvárad és környék egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjét halljátok. A mikrofonnál Balázs Anitával
4: és Hosszú Sanyival. Új hét indul, új lehetőségek várnak ránk, szóval legyünk figyelmesek, hiszen minden nap egy új esély, hogy közelebb kerüljünk a céljainkhoz. Hétfő van, június 22-e. A Paulinák és a Tamások ünneplik ma a névnapjukat, szeretettel köszöntjük őket, és persze mindazokat, akik ma ünnepelnek, akár a születésnapjukat, vagy valamilyen más évfordulót.
2: Köszöntésül kapják tőlünk most is a Super Plusz FM zenéket, és a zenék mellett hallhattok tőlünk ma is érdekes beszélgetéseket, úgyhogy csapjunk is bele!
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez

0: Halihó mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is mindent elkövetnek, hogy megfelelően tájékozottak legyetek.
1: Nos, kedves hallgatók, valljuk be őszintén, legtöbben csak akkor megyünk orvoshoz, amikor már fáj valami, vagy amikor a szervezetünk egyértelműen jelzi, hogy baj van. Sanyi, ez te vagy.
0: Igen, ugye? Abszolút.
1: Erősítsd
0: meg. Én is lettem meg a mai témát.
1: Pedig sok esetben ugyebár éppen a megelőzés mentheti meg az egészségünket. Éppen ezért hasznos lehet tudni, hogy Romániában a 40 év feletti biztosítottak számára több olyan vizsgálat is elérhető, amelyet az egészségbiztosítás finanszíroz. Ide tartozhat például a vérkép, a vércukorszint, a koleszterin ellenőrzése, illetve számos olyan szűrővizsgálat, amely segíthet a betegségek korai felismerésében. A 40 év felettiek évente akár 3 megelőző konzultációt is igénybe vehetnek, ha egyébként panaszmentesek és nincs ismert krónikus betegségük. Ilyenkor az orvos nem csak az aktuális állapotot nézi meg, hanem felméri többek között a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a daganatos megbetegedések, vagy akár a vesebetegségek kockázatát is.
0: Igen, maga a lehetőség az tényleg adott, csak ugye, ha valaki olyan, mint én, akkor nem igazán él vele.
1: Ennyi-bennyi.
0: Én kicsit ugye úgy gondolkodom, hogy ha elmegyek, és akkor történik egy ilyen kivizsgálás, akkor biztos, hogy találnak valamit.
1: Már előre negatívan állsz
0: hozzá. Már előre így állok hozzá, igen. Ugyanakkor meg nem érzem rosszul magam, semmi problémám nincs, tök egészséges vagyok, és akkor nem értem, hogy miért kéne nekem mennem ilyen szűrővizsgálatokra, tudod? Mert hogy hát fel sem merül az, hogy bármi legyen, de ha már ott vagyok, ha már elmegyek, akkor tuti találnak valamit. És ez egyébként meg is történt velem. A következő
1: önigazolás ezen módban vagy. Igen, figyelek.
0: Anyukámiknak volt vérvétel, és akkor megbeszéltük, hogy megyek hozzájuk, elviszem majd én őket. Tök jó, egyébként is találkozunk, és akkor besegítek egy kicsit, és akkor ez így is volt, elmentünk.

0: Ultrahangra. Köszönöm szépen. Igen. Úgyhogy itt tartunk most, képzeld el.
1: De ez most történt, nem annyira?
0: Ez most, nemrég egy pár hete. Aha. Ja,
1: hát igen, jó, de most igen, figyelj, igen. Hogyha van valami gond, akkor még mindig jobb, ha időben észreveszik,
0: hát
1: és kezelve van.
0: Biztos.
1: Hát biztos most. Nincs, lehet, hogy egy kis gyulladás, vagy igen. Valami ilyesmi.
0: Valami olyasmi,
1: de egyébként
0: persze.
1: Így gyomri vérvétel volt, vagy pedig már addigra reggeliztél, kávéztál?
0: Ezt eleve ugye így indítottam, hogy én mondtam, hogy kávét ittam.
1: Aha, mert hogy ugye az is befolyásolja
0: persze,
1: az értékeket.
0: Persze. Nyilván ez úgy volt, hogy mi végeztünk itt 8-kor, és akkor én elindultam, uh-huh. És utána mentünk a labort csinálni a szüleimmel, úgyhogy... ez nyilván benne volt, azt mondták, hogy utólagos cukor lesz, tehát hogy akkor rá fogják írni, vagy nem tudom, vagy annak megfelelően fogják majd ezt a laborvizsgálatot végezni, hogy ezt figyelembe fogják venni, hogy én ittam kávét.
1: Aha. Jó, hát én egy picit a másik oldal vagyok.
0: Komolyan?
1: igen. Tehát én sem szeretek orvoshoz járni, sőt, szerintem nem is nagyon van olyan ember, aki szeret orvoshoz járni, de Én azért inkább ez a megelőző típus vagyok, tehát hogy én mondjuk minden év elején elmegyek egy laborvizsgálatra, egy ilyen általános felmérésre, hogy megnézzem az értékeimet. A saját magam megnyugtatása érdekében egyrészt, másrészt pedig úgy érzem, hogy felelősséggel tartozom azért, hogy jól legyek a gyerekem miatt. Tudod?
0: Nyilván,
1: tehát, hogy szerintem sokszor inkább azt kellene nézni, hogy azért is fontos, hogy jól legyünk, hogy a környezetünkben lévő szeretteinket tudjuk, ne adj Isten, gondozni, ápolni, segíteni nekik, uh-huh. És ugye, hogyha kisgyerek van a családban, akkor meg még inkább, lenne. Mert hogy, hogy nekik ugye ránk mindenképpen szükségük van. Úgyhogy, ha saját magunkért nem is, legalább a családunkért, meg a szeretteinkért érdemes szerintem odafigyelni arra, hogy részt vegyünk különböző szűrővizsgálatokon. Nálam, ami fix, ez az éves labor és a nőgyógyászati ellenőrzés, úgymond.
0: Világos.
1: Mert igen, ugye a nőknél, igen, főleg, igen. Hogy ahogy telnek az évek, azért ott nagyon fontos, hogy nőgyógyászatilag rendben legyen mindenki. Aha. Ugyanígy a férfiak meg el kellene menjenek, ugye, urológiai szűrővizsgálatra
0: hát
1: is,
0: persze,
1: és társai.
0: Hát de azt felejtsd el. Biztos, hogy nem.
1: Na, de hogy főleg, ha már adott a lehetőség, hogy ingyenesen, idézőjelben ingyenesen, ugye, mert biztosítja az egészségbiztosítás, különböző vizsgálatokat igénybe vegyünk, akkor azért így alkalomszerűen szerintem érdemes ezt kihasználni.
0: Nyilván érdemes élni a lehetőséggel. Érdekelne is egyébként bennünket, hogy a hallgatók milyen gyakran élnek a lehetőséggel, milyen gyakran járnak el szűrővizsgálatokra. Mi egészen biztos most is a legnagyobb slágereket fogjuk adni.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
4: Elkezdődött az Axiók dedemániája a Dedemánban. Most a Paxton nedves száraz kárpit tisztító porszívó mindössze 369, valamint a kétszemélyes Renforce pamutágynemű csak 139 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A szolgáltatók szerint akár 25%-kal is csökkenthető lenne az otthoni villany és gázszámla. Hozzávetőleg 140 ezer magyar gyermek vesz részt a romániai közoktatásban, ám az iskola évek előre haladtával fokozatosan csökken az anyanyelven tanulók aránya. Már Brüsszelben is számolnak Románia és Moldova egyesülésével. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ösztönző beruházás megtérülési mechanizmust kérnek az energiaszolgáltatók, hogy a piaci tőkét is bevonva fejlesztessék a hálózatot. A cél a megújuló energiaforrások hatékonyabb integrálása és az új fogyasztási helyek gyorsabb csatlakoztatása, ami végső soron a lakossági tarifák csökkenését eredményezné. A villamos energia és gázhálózatokba történő évi 1 milliárd eurós többletberuházás 2035-ig akár 25%-kal is mérsékelheti a lakossági fogyasztók számláit. A nagykereskedelmi piacon pedig több mint 40%-os átcsökkenés idézhet elő. A lakossági fogyasztók esetében ennek a különbségnek a kétharmada már 2030-ig realizálódhat. Hozzávetőleg 140 ezer magyar gyermek vesz részt a romániai közoktatásban, ám az iskola évek előre haladtával fokozatosan csökken az anyanyelven tanulók aránya. Állapítja meg a Tannyelv, Nemzetiség és Anyanyelv a Romániai Magyar Közoktatásban című Barna Gergő szociológus által jegyzett elemzés. Míg az óvodásoknak még a 94%-a, a liceumi diákoknak már csak a 86%-a jár magyar tagozatra. Az alapfokú képzésben a magyar iskolahálózat vonzereje és megtartó ereje kimagasló, de a középfokú oktatástól kezdve felerősödik a tannyelvváltás. Ennek a hátterében egyrészt a romániai magyarság szűkebb szakválasztéka, másrészt olyan minőségi szempontok állhatnak, mint a sikeres érettségi esélye, vagy a munkaerőpiaci érvényesülése szükséges román szaknyelv elsajátításának igénye. Részletezi a tanulmány. Egyre több jel utal arra, hogy Nikus Orden államfő és Maia Sandu moldovai elnök politikai célkitűzésként kezelik Románia és Moldova egyesülését. Brüsszel egyelőre elfogadó állásponton van, a megvalósításhoz azonban az Egyesült Államok rábólintása is kell. Nagy Románia létrejöttével az erdélyi magyarok számaránya politikai képviseletének érdekvédelmi súlya tovább csökkenne. Az egyesülésre a szakértők is az európai integráció történelmi rövidítéseként tekintenek. Az ügyben ugyanakkor nincs teljes egyetértés a két ország lakosságának körében. Maia Sandu nem győzi hangsúlyozni a felmérések adatait, amelyek szerint az egyesülést ellenzők aránya továbbra is magas. Moldovában a többség elutasítja azt. A Romániában viszont a relatív többség támogatja az egyesülést.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Változékony lesz ma az égbolt, és a felhősebb időszakokban esőre is lehet számítani, sőt időnként egy-egy viharra is. Jelenleg 21 fok környékén van a hőmérséklet, a felhősödés ellenére pedig akár 29 fölött is mérhetünk majd a délután folyamán. Időnként felerősödő légmozgás mellett is fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz FM közlekedési információk.
6: Folyamatban vannak Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisónál, ahol ugye aluljárók épülnek, ezért a forgalmat a Republicsi Magyarországi utak vonalában teljesen lezárták a Petőfi Park és az Zeneszkú utca közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott, úgyhogy nagyon figyeljétek a táblákat és ne megszokásból vezessetek. Jó utat és kitartást mindenkinek!
4: Plusz FM! Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
6: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
8: Például hamarosan beszélünk arról is, hogy melyek a világ legkiábrándítóbb turisztikai látványosságai. Maradjatok a Pluszon, hamarosan jövünk a téma részleteivel.
4: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál, Balázs Anita
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik minden hétköznap reggel közösen látnak el titeket a legérdekesebb tudnivalókkal itt a 89,6-on, 7 és 8 óra között.
1: Kedves hallgatóink, ha ti is szerettek utazni, akkor bizonyára van olyan hely, amelytől sokat vártatok, aztán a valóság egy kicsit csalódást okozott. Nos, most elkészült a világ legkiábrándítóbb turisztikai látványosságainak listája, méghozzá a látogatók véleményei alapján. A rangsort egy csomag megőrzéssel foglalkozó nemzetközi cég állította össze, és az első helyre egy angliai élménypark, az Elton Towers került. A látogatók szerint túl zsúfolt, és sokan úgy érezték, hogy az élmény nem áll arányban a belépő árával. A dobogóra két amerikai helyszín is felkerült, a Georgia Aquarium, illetve a Horseshoe Casino. Ami számunkra talán a legérdekesebb, hogy a negyedik helyen egy magyarországi látványosság szerepel. A budapesti Széchenyi gyógyfürdő esetében a legtöbb panasz a zsúfoltságra érkezett.
0: Aha, no. Oké, ezt egyébként el tudom fogadni, mert hogy bármilyen szituban szóba kerül a Széchenyi gyógyfürdő, akár videóbejátszás, vagy fotó, azon mindig annyira olyan sokan vannak. Uh-huh. Volt is idő, amikor úgy gondolkodtam ezzel, hogy úristen, hogy én biztos, hogy nem mennék oda szívesen, pont emiatt. Pedig gyönyörű szép a környezet.
1: Hát igen, tehát, ugye hogy... az is egy látványosság a Budapestnek.
0: Hogyne, világhírű ráadásul. Ugye nem véletlen, hogy felkerült erre a listára, uh-huh. ami egyébként világszinten hozott ilyen látványosságokat.
1: Azért szomorú.
0: Hát az.
1: Szomorú, ja. Nem gondoltam, hogy negyedik helyen van egy magyarországi látványosság.
0: Igen,
1: nem?
0: Igen,
1: tehát,
0: igen,
1: hogy
0: igen.
1: Azért annyira nagy a merítés világszinten, és akkor egy magyarországi élményfürdő a igen, negyedik, vagy gyógyfürdő, bocsánat.
0: Végülis, ha azt nézed, tényleg azokból tudsz példákat venni, amik valóban annyira felkapottak. Bár megmondom őszintén, sem a két amerikai, sem az angliai nem volt számomra ismerős.
1: Számomra tehát,
0: hogy elképzelhető, hogy tőlünk nyugatra egy ismertebb helynek számít, vagy felkapottabb turisztikai látványosságnak, de hát mi inkább ugye azt szeretnénk, ha mindenki ugye a mi térségünket tartaná a legjobbnak.
1: Persze. De a tízes listán egyébként főként igen. észak-amerikai helyszínek szerepelnek, de bekerült a Tenerife-i Siam Park is, Ázsiát pedig a híres japán Shinto szentély, a Fushimi Inari Taisha képviseli. Hát ezt lehet, hogy nem mondtam jól.
0: De szerintem oké volt így. Legalábbis jól hangzott.
1: Jól hangzott. Igen, de ugye azt azért tegyük hozzá, hogy ami valakinek csalódás, az másnak lehet, hogy egy életre szóló élményt nyújt. Tehát, hogy azért szerintem ez így relatív, ez a lista. Persze, tehát, hogy így helyén kell kezelni ezt a dolgot, mert nem biztos, hogy ez tényleg mindenkinek ennyire negatív élményt jelenthetett egy-egy ilyen látogatás az említett helyeken.
0: Na, feltételezem egyébként, hogy ezek azért születnek, ezek a kritikák, mert hogy sokan vannak, tehát hogy legalábbis ez jött le most ebből.
1: Hát ugye, igen, ugye az egyik a gyógyfürdőnél igen, ott a zsúfoltság, de például a melyik volt az első? Az Elton Towers, igen, ez igen, az angliai élménypark, hogy ott igen. meg a belépő ára volt. Aha. Az, ami úgy érezték, hogy igen, hogy nem adta azt az élményt, amit a belépő díj
0: igen, és ez már elég is volt arra, hogy első helyre kerüljön igen. ezen a listán. Mennyire anyagias világban élünk, tehát, hogy komolyan. Egyébként meg persze, én engem is tud amúgy bosszantani, hogyha árérték arányban valami nem úgy van, mint ahogyan egyébként az normálisan kellene legyen, vagy ha túl drága a nyújtott szolgáltatáshoz képest, az valóban nagyon bosszantó tud lenni, nagyon zavaró tud lenni. A másik meg egyébként, ami engem még jobban zavar, az meg a tömeg. Tehát, hogy én amúgy sem nagyon bírom a tömeget.
1: Igen, csak az a baj, hogy ezek az igazi látványosságok, ezek meg tényleg tudom. Olyanok, hogy ott mindig sokan vannak. Igen. Tehát, hogy nem nagyon tudsz olyan időpontban menni, hogy ne legyenek turisták, igen. mert mindenki meg akarja nézni.
0: Ja, ráadásul ugye egy adott viszonylag korlátozott ideig vagy ott. Tehát, igen. hogy ha valahova ellátogatsz külföldön, ugye szeretnél megnézni egy látványosságot, akkor nem nagyon tudod megválasztani, hogy akkor most egy olyan időbe menjél, amikor nincsenek sokan. Erre mondjuk megoldás lehet, hogyha külön neked lezárják azt a területet, és akkor VIP-ként meg
1: igen, tudod igen, igen. Hát, hogyha valaki nagyon híres sztár, vagy influencer, vagy ilyesmi, akkor lehet, hogy ez így megvalósítható, de átlag halandóknak, mint mi is, nem valószínű, de na.
0: Kevés az esélye.
1: Én egyébként meg szoktam nézni a véleményeket, tehát hogy mielőtt mondjuk kipécézek valamit, hogy oda el szeretnék menni, főleg mióta van gyerekem, azóta mindig megnézem, hogy milyenek a vélemények, hogy mit írnak az emberek, hogy így mennyire volt jó élmény, vagy mennyire tetszett nekik, vagy hasonló. Te nem szoktad megnézni, hogy mi így a visszajelzés, látogatói visszajelzés?
0: Kevésbé érdekelt eddig, mert ugye, ha volt olyan hely, amit meg akartam nézni, akkor igazából nem azért akartam megnézni, hogy mások mit mondanak róla, hanem mert hogy engem vonzott.
1: Aha.
0: És akkor nyilván ilyenkor bele lehet abba futni, hogy csalódásért ezt el tudom fogadni. Ugyanakkor meg nehezen tudom azt elképzelni, hogy valamire vágyok, hogy megnézem, hogy lássam, és akkor írnak róla a rosszakat, és akkor azt mondjam, hogy na, már akkor így, hogyha ilyen sokan rosszat írnak róla, akkor nem megyek.
1: Igen. Nálam volt olyan fürdő, amit kinéztem Magyarországon, nem mondok nevet, és azt írták, hogy az nem jó, mert hogy nem jó a közbiztonság, hogy eltűnnek dolgok, stb., és akkor nem is mentünk.
0: Okay.
1: Tehát, hogy mondjuk ilyenre gondolok, nem azt, hogy mondjuk meg akarom nézni a piramisokat, és akkor valakinek tetszik, vagy nem.
0: Jó, hát ott is vannak azért elég komoly olyan intő tényezők.
1: Persze, de már arra értem, hogy nem az féle látványosságra értem, hogy piramis vagy szobor, értem, vagy ilyesmi, persze. Nem az ilyen épített örökség, mondjuk így, hanem inkább az ilyen szórakoztató jellegű, hogy tényleg, ami itt is ugye említve volt, az élményfürdő, vagy élménypark, vagy ilyesmi, ott nálam számít azért, hogy milyen visszajelzések vannak.
0: Ja, ez egyébként teljesen logikus is, abszolút jól is gondolkoz. Érdekelne az is egyébként, hogy a hallgatók hogy gondolkodnak, vagy hogy egyáltalán van-e valami olyan jellegű negatív élményetek valamelyik látványossággal kapcsolatban, amit megosztanátok velünk, azt szívesen veszünk, cserébe pedig hozzuk nektek a legjobb zenéket.
2: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel! Reggeli Plusz! Reggeli Plusz! A Plusz FM-en!

0: Na, eddig tartott már reggeli plusz, de most is csak mi fogunk elköszönni cirka 20 órára plusz FM-en, ugyanúgy zajlik tovább az élet. Közvetlenül utánunk érkezik Szegedi Mária,
1: aki a továbbiakban is elhozza nektek a legszuperebb zenéket, melyet 15 órától keserű Tomi folytat majd. Aztán 20 órától érkezik a zenevonat is, ide a 89,6-ra. Mi pedig köszönjük, hogy velünk indítottátok ezt a hetet is. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig megint fogjátok, mert ismét lesz amúgy reggeli plusz, ugyanúgy, mint ma majd 6 órától velem, aztán 7-től csatlakozik hozzám Anita is.
1: Pontosan, úgyhogy kedden is a legnagyobb slágerekkel ébresztünk majd titeket, de addig is vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek el, nem az lesz sikeres, aki pusztán elkezd valamit. Az lesz sikeres, aki elkezdi, és ha a fene-fenét eszik is, befejezi. Legyen szép napotok!
0: És persze, jó rádiózást kívánunk mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM. Reklám. A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
3: Nyáron visszatér a Waves Festival július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t.
4: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet, 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
5: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 24-ig az 500 g-os Don Café Espresso Cremoso szemes kávéjára 39,99 bani, valamint a görög dinnye kilója 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
6: Elkezdődött az Axiók dedemániája a Dedemánban. Most a 200 cm-es párnával ellátott függőágy csak 59,90 bani, valamint a 2,5 liter plusz 0,75 literes ajándék extra védőlak csak 139 lei. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
7: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrászmektel. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrászmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
8: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: A szolgáltatók szerint akár 25%-kal is csökkenthető lenne az otthoni villany- és gázszámla. Hozzávetőleg 140 000 magyar gyermek vesz részt a romániai közoktatásban, ám az iskolai évek előre haladtával fokozatosan csökken az anyanyelven tanulók aránya. Már Brüsszelben is számolnak Románia és Moldova egyesülésével. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ösztönző beruházás megtérülési mechanizmust kérnek az energiaszolgáltatók, hogy a piaci tőkét is bevonva fejlesztessék a hálózatot. A cél a megújuló energiaforrások hatékonyabb integrálása és az új fogyasztási helyek gyorsabb csatlakoztatása, ami végső soron a lakossági tarifák csökkenését eredményezné. A villamosenergia és gázhálózatokba történő évi 1 milliárd eurós többletberuházás 2035-ig akár 25%-kal is mérsékelheti a lakossági fogyasztók számláit. A nagykereskedelmi piacon pedig több mint 40%-os átcsökkenés idézhet elő. A lakossági fogyasztók esetében ennek a különbségnek a kétharmada már 2030-ig realizálódhat. Hozzávetőleg 140 ezer magyar gyermek vesz részt a romániai közoktatásban, ám az iskola évek előre haladtával fokozatosan csökken az anyanyelven tanulók aránya. Állapítja meg a Tannyelv, Nemzetiség és Anyanyelv a romániai magyar közoktatásban című Barna Gergő szociológus által jegyzett elemzés. Míg az óvodásoknak még a 94%-a, a liceumi diákoknak már csak a 86%-a jár magyar tagozatra. Az alapfokú képzésben a magyar iskolahálózat vonzereje és megtartó ereje kimagasló, de a középfokú oktatástól kezdve felerősödik a tannyelvváltás. Ennek a hátterében egyrészt a romániai magyarság szűkebb szakválasztéka, másrészt olyan minőségi szempontok állhatnak, mint a sikeres érettségi esélye, vagy a munkaerőpiaci érvényesülése szükséges román szaknyelv elsajátításának igénye, részletezi a tanulmány. Egyre több jel utal arra, hogy Nikus Orden államfő és Maia Sandu moldovai elnök politikai célkitűzésként kezelik Románia és Moldova egyesülését. Brüsszel egyelőre elfogadó állásponton van, a megvalósításhoz azonban az Egyesült Államok rábólintása is kell. Nagy Románia létrejöttével az erdélyi magyarok számaránya politikai képviseletének érdekvédelmi súlya tovább csökkenne. Az egyesülésre a szakértők is az európai integráció történelmi rövidítéseként tekintenek. Az ügyben ugyanakkor nincs teljes egyetértés a két ország lakosságának körében. Sandu nem győzi hangsúlyozni a felmérések adatait, amelyek szerint az egyesülést ellenzők aránya továbbra is magas. Moldovában a többség elutasítja azt. A Romániában viszont a relatív többség támogatja az egyesülést.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
10: Változékony időjárásra számíthatunk a mai nap folyamán. Itt a délelőtti órákban sok napsütés várható, délutánra azonban megvastagszik a felhőzet felettünk, és záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. A napi maximumok 30-31 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 18 fokra hűl vissza a levegő. Kettől pedig ismét a napsütésé lesz a főszerep, 31-32 fokot mérhetünk majd.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgálta.
11: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
10: Mától ideiglenesen megszűnik az automatikus jelzőberendezés működése az Ugar, tehát az Ogorulú utcán, a metróáruház közelében található vasúti átjárónál. Az intézkedésre a vasútvonal korszerűsítési és villamosítási munkálatainak folytatása miatt van szükség. A közlekedés biztonság fenntartása érdekében az automatikus fényjelző rendszert ideiglenesen közúti jelzőtáblák helyettesítik. A hatóságok pedig arra kérik a gépjárművezetőket, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek a környéken, tartsák be az új közlekedési jelzéseket, és a sínek keresztezése előtt minden esetben győződjenek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. A berendezés kikapcsolása átmeneti intézkedés, amely a vasúti infrastruktúra fejlesztését szolgáló munkálatok befejezéséig marad érvényben. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról
12: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
2: magyar kedvencekkel.
10: Jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, 2026. június 22-e hétfő, a 89,6-on pedig már el is tartolt a Délelőtti Plusz. Szeretettel köszöntelek benneteket, remélem jól vagytok és minden rendben veletek. Szegedi Mária vagyok, és ma délelőtt is ellátlak benneteket mindenféle helyi és környékbeli infóval, programajánlókkal és szuperslágerekkel. És a szuperslágerek akkor már hozom is, itt van kezdésnek. Elton John és Britney Spears közöse. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen csodaszép napotok.
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó.

reggelt, pluszosok! Ma kezdődik az országos képességfelmérő vizsga, amelyre több mint 148.000 8. osztályt végzett tanuló iratkozott fel. Ma román nyelvből és irodalomból, szerdán matematikából vizsgáznak a diákok, csütörtökön pedig anyanyelvből adnak számot tudásukról a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók. Az írásbeli vizsgák 9 órakor kezdődnek, a termekben 8 és 8.30 között lehet bejutni érvényes személyazonosító okmánnyal. A vizsga időtartama a feladatlapok kiosztásától számított 2 óra. A képességfelmérő vizsga első eredményeit július 1-én délig teszik közzé. A vizsgázók aznap 14 és 18 óra között, valamint 2-án és 3-án megtekinthetik a dolgozatokat, illetve óvást nyújthatnak be. A végleges eredményeket július 8-án közlik. A tételeket és a javítókulcsot pedig a vizsganapokon 15 óráig közzé teszik a subjekte.edu.ro honlapon. Sok sikert kívánunk minden vizsgázó diáknak!

0: Kapul Garam.
1: Itt a Plus FM Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol a legszuperebb slágerek mellett helyi és környékbeli infókat is kaptok. A tegnap 16:30 körüli intenzív vihar Nagyvárad több város részében okozott károkat. A Bihar megyei katasztrófa védelem tájékoztatása szerint az 1-es és a 2-es számú nagyváradi tűzoltó egységek több helyszínen is beavatkoztak. Az Episkopián Szúcsió, a Vaszire Konta utcák és a Stefán Csámáre út térségében a viharos szél fákat döntött az úttestre, amelyek akadályozták a közlekedést. A Vaszire Konta utcán kidőlt fa pedig egy járművet is megrongált. De nem csak Nagyváradon okozott gondokat a vihar, a Harangmező és Magyargyepes közötti utcakaszon két kidőlt fa teljesen elzárta a forgalmat. A nyári zivatarok, pluszosok egyre gyakrabban járnak szélsőséges időjárási jelenségekkel. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy hasonló esetekben ne álljanak közvetlenül fák és villanyvezetékek közelébe, valamint kövessék figyelemmel a meteorológiai figyelmeztetéseket.

0: Csabuzi és Mike Smith közösét hallottuk, ezzel pedig fél időhöz érkeztünk itt, a hétfő délelőtti pluszban. A folytatásban érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek, a hírek után pedig jövök vissza hozzátok időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és szuper slágerekkel. Mindenképp tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM!
2: Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
5: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
6: A következő járra meg lesz a csípe!
3: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
7: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műveivel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
3: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinxil HA gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Rinxil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer axilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
8: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
3: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
11: FM-en, interneten és mobilon
12: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
11: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
13: Saját online vásárterén keresztül akarja értékesíteni az NF azon fizetésképtelen cégek javait, amelyeknek az állam a legnagyobb hitelezőjük. Két szibériai tigris kölyök született a nagyváradi állatkertben. Lassult a globális tehetségáramlás, de a stratégiai szempontból fontosabb szakemberekért folyó verseny változatlanul kiélezett. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. saját online vásárterén keresztül értékesíteni az ANAF azon fizetésképtelen cégek javait, amelyeknek az állam a legnagyobb hitelezőjük. Ebből a célból az adóhatóság a fizetésképtelenségi szakértők országos egyesületével akar egyeztetni. Az ANAF illetékesei szerint az e-licitáció platformon keresztül történő értékesítés növelni az átláthatóságot és a tartozások behajtásának hatékonyságát. Ez jelenleg klasszikus árverések révén történik, amelyek nagyon átláthatatlanok. Az árveréseket akkor is megtartják, ha csak egyetlen licitáló jelentkezik. És arra is volt példa, hogy 100 millió lejnél nagyobb adósságállományt a névértékkel megegyező kikiáltási ár kevesebb, mint feléért adtak el. Új lakókkal gazdagodott a nagyváradi állatkert. Két egészséges szibériai tigriskölyök született, akik már most rengeteg örömet okoznak a gondozóknak és az állatbarátoknak. A kis hímtigrisek 8 hetesek, tele vannak energiával és napjaikat leginkább a játék és a lustálkodás tölti ki. A kölykök jelenleg kizárólag anyatejjel táplálkoznak, miközben folyamatos állatorvosi felügyelet alatt állnak. Alexandru Szirbu állatorvos elmondta, a kicsik súlya már meghaladja a 8 kg-ot, és az első kötelező védőoltást is megkapták. Az állatkert közleményében kiemeli, hogy a rendszeres szaporulat annak bizonyítéka, hogy az állatok kiváló körülmények között élnek. Csökkent a diplomások globális mobilitása. A legalább egyetemi alapképzéssel rendelkezők közül tavaly 3,3 millióan költöztek külföldre, 430 ezerrel kevesebben, mint egy évvel korábban, áll a Top Talent Tracker felmérésében. Bár a globális tehetségáramlás lelassult, a stratégiai szempontból legfontosabb szakemberekért folyó verseny változatlanul kiélezett. A magasan képzettek azokat az országokat preferálják, ahol erős az innovációs környezet, vonzóak a szakmai lehetőségek és a karrierutak hosszú távúak. A legnagyobb vesztes Románia volt, és Magyarországról is sokkal több diplomás ment el, mint amennyi érkezett. Az Egyesült Államok továbbra is az első számú célország, valamennyi vizsgált tehetség kategóriában. A magasan képzett diplomás szakemberek körében az Egyesült Királyság és az Egyesült Arab Emírségek követik a rangsorban.
11: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony időjárásra számíthatunk a mai nap folyamán. Itt a délelőtti órákban sok napsütés várható, délutánra azonban megvastagszik a felhőzet felettünk, és záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. A napi maximumok 30-31 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 18 fokra hűl vissza a levegő. Kettől pedig ismét a napsütésé lesz a főszerep, 31-32 fokot mérhetünk majd.
13: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltat.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
11: Plusz FM közlekedési információk.
0: Újraindult a vasúti közlekedés a Bihar-Püspöki és Nagyvárad nyugat közötti vasúti szakaszon. A hatóságok pedig arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel haladjanak át a Krungulő utcai vasúti átjárónál, Bihar-Püspöki és a 3-as ipari park között, a vasúti felüljáró környékén. A biztonság érdekében kérik, hogy az autósok szigorúan tartsák be a közúti, valamint a vasúti jelzéseket, és az átjárón megfelelő körültekintéssel keljenek át. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
11: És most vissza a zenéhez.
0: Egy idei sláger érkezik a hétfő délelőtti plusz folytatásában. Itt van Holly Amberson és a To Love Somebody című dala. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek.
11: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

Koszosok június 18-án elkezdték leteríteni az első aszfaltréteget a nagyváradi körgyűrűn épülő felüljárón, azzal a vasúti vágánnyal való kereszteződésnél, amely összeköti Váradot Félixfürdővel. A munkálatokat a Fugyivásárhely felüli rámpán kezdték, ezen a héten pedig a Váradszőlős felüli felhajtónál is elkezdenek aszfaltozni. Ezzel párhuzamosan felszerelik a szalagkorlátokat és dolgoznak a felüljáró szigetelésén, illetve lassan a végéhez közeledik a közműhálózatok áthelyezése. A felüljáró menetirányonként két-két sávos lesz és 810 méter hosszú. A befektetés célja a gépjárműforgalom zökkenőmentesítétele a Váradi körgyűrűn és a Tramtrain projekt részét képezi. Sőt, ennek keretében a megyei tanács felújítja a Nagyvárad-Félixfürdő vasútvonalat és olyan járműveket vásárol, amelyek egyaránt alkalmasak arra, hogy közlekedjenek a városi agglomeráció vonatsínjein és a megye központ villamos vágányain.

Nagyváradi a környékbeliek programajánlóval érkeztem. Ma június 22-én hétfőn 18 órakor folytatódik a Hangoló Mozgásban a lélek címmel. Egy este, amely kifejezetten nőknek szól. Az Adlucsem Zarándokház kertjében, a nyári este csendjében Kálmán Klára Pilates oktató vezeti majd a résztvevőket egy könnyed, mindenki számára végezhető foglalkozásban. A résztvevők közösen keresik majd azt a belső harmóniát, amelyben a test és lélek egymást erősíti. Az érdeklődőket kérik, hogy vigyenek magukkal kényelmes ruhát, edzőszőnyeget vagy plédet és nyitottságot az elcsendesedésre. Ma tehát várnak minden hölgyet június 22-én hétfőn 18 órakor az Adlucsem Zarándokházban a Hangoló legújabb eseményére, amely ezúttal Mozgásban a lélek címet kapta.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Plusz a sok helyi úton vagytok, és sebességmérés, torlódást, vagy netelen útlezárást észleltek valahol. Hívjatok bátran 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk, vagy írjatok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet a 0734 17 22 22-es számunkra. Most pedig zárjuk a hétfő délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. A folytatásban érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek, a hírek után pedig ezzel a szupersnaggerrel várlak vissza benneteket a délelőtti plusz második órájában. Mutatom! Kell egy ház, lent az óceán
1: partján, majd a végleg visszavonultam. Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
6: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
1: FM-en, interneten és mobilon
7: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
1: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Saját online vásárterén keresztül akarja értékesíteni az NF azon fizetésképtelen cégek javait, amelyeknek az állam a legnagyobb hitelezőjük. 2 szibériai tigris kölyök született a nagyváradi állatkertben. Lassult a globális tehetségáramlás, de a stratégiai szempontból fontosabb szakemberekért folyó verseny változatlanul kiélezett. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Saját online vásárterén keresztül értékesíteni az NF azon fizetésképtelen cégek javait, amelyeknek az állam a legnagyobb hitelezőjük. Ebből a célból az adóhatóság a fizetésképtelenségi szakértők országos egyesületével akar egyeztetni. Az NF illetékesei szerint az e-licitáció platformon keresztül történő értékesítés növelni az átláthatóságot és a tartozások behajtásának hatékonyságát. Ez jelenleg klasszikus árverések révén történik, amelyek nagyon átláthatatlanok. Az árveréseket akkor is megtartják, ha csak egyetlen licitáló jelentkezik. És arra is volt példa, hogy 100 millió lejnél nagyobb adósságállományt a névértékkel megegyező kikiáltási ár kevesebb, mint feléért adtak el. Új lakókkal gazdagodott a nagyváradi állatkert. Két egészséges szibériai tigriskölyök született, akik már most rengeteg örömet okoznak a gondozóknak és az állatbarátoknak. A kis himtigrisek 8 hetesek, tele vannak energiával és napjaikat leginkább a játék és a lustálkodás tölti ki. A kölykök jelenleg kizárólag anyatejjel táplálkoznak, miközben folyamatos állatorvosi felügyelet alatt állnak. Alexandru Szirbu állatorvos elmondta, a kicsik súlya már meghaladja a 8 kg-ot, és az első kötelező védőoltást is megkapták. Az állatkert közleményében kiemeli, hogy a rendszeres szaporulat annak bizonyítéka, hogy az állatok kiváló körülmények között élnek. Csökkent a diplomások globális mobilitása. A legalább egyetemi alapképzéssel rendelkezők közül tavaly 3,3 millióan költöztek külföldre, 430 ezerrel kevesebben, mint egy évvel korábban. Áll a Top Talent Tracker felmérésében. Bár a globális tehetségáramlás lelassult, a stratégiai szempontból legfontosabb szakemberekért folyó verseny változatlanul kiélezett. A magasan képzettek azokat az országokat preferálják, ahol erős az innovációs környezet, vonzóak a szakmai lehetőségek, és a karrierutak hosszú távúak. A legnagyobb vesztes Románia volt, és Magyarországról is sokkal több diplomás ment el, mint amennyi érkezett. Az Egyesült Államok továbbra is az első számú célország, valamennyi vizsgált tehetség kategóriában. A magasan képzett diplomás szakemberek körében az Egyesült Királyság és az Egyesült Arab Emírségek követik a rangsorban.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony időjárásra számíthatunk a mai nap folyamán. Itt a délelőtti órákban sok napsütés várható, délutánra azonban megvastagszik a felhőzet felettünk, és záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. A napi maximumok 30-31 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 18 fokra hűl vissza a levegő. Kettől pedig ismét a napsütésé lesz a főszerep, 31-32 fokot mérhetünk majd.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgálta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Mától ideiglenesen megszűnik az automatikus jelzőberendezés működése az Ugar, tehát az Ogorulú utcán, a metró áruház közelében található vasúti átjárónál. Az intézkedésre a vasútvonal korszerűsítési és villamosítási munkálatainak folytatása miatt van szükség. A közlekedés biztonság fenntartása érdekében az automatikus fényjelző rendszert ideiglenesen közúti jelzőtáblák helyettesítik. A hatóságok pedig arra kérik a gépjárművezetőket, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek a környéken, tartsák be az új közlekedési jelzéseket, és a sínek keresztezése előtt minden esetben győződjenek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. A berendezés kikapcsolása átmeneti intézkedés, amely a vasúti infrastruktúra fejlesztését szolgáló munkálatok befejezéséig marad érvényben. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: És már folytatjuk is a hétfő délelőtti Plusz Hello Nagyváradi a környékbeliekén, Szegedi Mária vagyok, és itt vagyok veletek déli 12 óráig. Ha van kérdésetek, információtok, bátran hívjatok, vagy írjatok üzenetet. Ma a Paulinákat és az Ákosokat köszöntjük névnapjuk alkalmából, Isten éltessen benneteket sokáig, és persze a születésnaposokat is. Hatalmas ölelést küldök mindenkinek, és a következő slágerünket, itt az ígért Eiri Mafia és a Kell egy ház című daluk. Jó utat, jó rádiózást, és jó munkát kívánok mindenkinek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM. Plusz.

Céline Diondala szólt nekünk itt a 89,6-on a Plusz FM délelőtti adásának második órájában. Ismét köszöntötték az aranylakodalmukat ünneplő házaspárokat a nagyváradi polgármesteri hivatal épületében. Június 17-én szerdán Teofil Filimon alpolgármester gratulált az 50. házassági évfordulójukat ünneplő 22 házaspárnak. A Városháza nagy termében megtartott ünnepségen az aranylakodalmas házaspárok és családtagjai gyűltek össze. Önök mindannyiunk számára példát mutatnak, különösen a fiatalabb nemzedékeknek, akiknek meg kell érteniük, hogy az igazi boldogság egy közös élet felépítéséből fakad. A megosztott pillanatokból, az örömökből, de azokból a nehézségekből is, amelyeket türelemmel és szeretettel együtt sikerült leküzdeni, fogalmazott az alpolgármester. A nagyváradi lakcímmel rendelkező 50 éve együtt élő házaspárokat oklevéllel, virággal és ezerlejjel jutalmazták. És továbbra is várják az aranylakodalmas házaspárok jelentkezését a Városháza épületében a 12-es irodában. Részletes információk pedig a 0259 408 824-es telefonszámon kaphatók. Mi is szeretettel gratulálunk az 50. házassági évfordulójukat ünneplő 22 házaspárnak.

Slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosok a Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat, tehát az OTELE tájékoztat bennünket, hogy június 17-től újraindították a 22-es autóbuszjáratot, amely a Lakokos szupermarket irányába közlekedik. A közlemény szerint az állomás térségében zajló aluljáróépítési munkálatok miatt bevezetett forgalmi módosításokhoz igazodva a buszok a következő útvonalon közlekednek. A Püspöki, tehát a Stefán Csélmáré út, a Praj-György, tehát a Berzei utca, a Téglavető, azaz a Dácsia út. A busz megáll az Imbrulói utcai megállóban, a Püspöki úti autóbuszállomáson és a Római Katolikus Székesegyháznál is. A menetrendek elérhetők az OTELE hivatalos honlapján, mobil alkalmazásában, valamint a megállóban kihelyezett tájékoztató táblákon is.

0: Plusz FM, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, azon belül is a Plusz FM délelőtti adása szól nektek. Fél időhöz érkeztünk itt a második órában, ez azt jelenti, hogy érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek. A hírek után pedig jövök vissza hozzátok időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a legszuperebb snágerekkel, úgyhogy mindenképp maradjatok velünk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
3: Homok, vesekő. Az uraktévlító hozzájárul a veseköképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most a Paxton nedves száraz kárpit tisztító porszívó mindössze 369, valamint a két személyes Renforce pamutágynemű csak 139 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék minősülnek.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Saját online vásárterén keresztül akarja értékesíteni az NF azon fizetésképtelen cégek javait, amelyeknek az állam a legnagyobb hitelezőjük. Két szibériai tigris kölyök született a nagyváradi állatkertben. Lassult a globális tehetségáramlás, de a stratégiai szempontból fontosabb szakemberekért folyó verseny változatlanul kiélezett. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Saját online vásárterén keresztül értékesíteni az NF azon fizetésképtelen cégek javait, amelyeknek az állam a legnagyobb hitelezőjük. Ebből a célból az adóhatóság a fizetésképtelenségi szakértők országos egyesületével akar egyeztetni. Az NF illetékesei szerint az e-licitáció platformon keresztül történő értékesítés növelni az átláthatóságot és a tartozások behajtásának hatékonyságát. Ez jelenleg klasszikus árverések révén történik, amelyek nagyon átláthatatlanok. Az árveréseket akkor is megtartják, ha csak egyetlen licitáló jelentkezik. És arra is volt példa, hogy 100 millió lejnél nagyobb adósságállományt a névértékkel megegyező kikiáltási ár kevesebb, mint feléért adtak el. Új lakókkal gazdagodott a nagyváradi állatkert. Két egészséges szibériai tigris kölyök született, akik már most rengeteg örömet okoznak a gondozóknak és az állatbarátoknak. A kis hímtigrisek 8 hetesek, tele vannak energiával és napjaikat leginkább a játék és a lustálkodás tölti ki. A kölykök jelenleg kizárólag anyatejjel táplálkoznak, miközben folyamatos állatorvosi felügyelet alatt állnak. Alexandru Szirbu állatorvos elmondta, a kicsik súlya már meghaladja a 8 kg-ot, és az első kötelező védőoltást is megkapták. Az állatkert közleményében kiemeli, hogy a rendszeres szaporulat annak bizonyítéka, hogy az állatok kiváló körülmények között élnek. Csökkent a diplomások globális mobilitása. A legalább egyetemi alapképzéssel rendelkezők közül tavaly 3,3 millióan költöztek külföldre, 430 ezerrel kevesebben, mint egy évvel korábban. Áll a Top Talent Tracker felmérésében. Bár a globális tehetségáramlás lelassult, a stratégiai szempontból legfontosabb szakemberekért folyó verseny változatlanul kiélezett. A magasan képzettek azokat az országokat preferálják, ahol erős az innovációs környezet. Vonzóak a szakmai lehetőségek, és a karrierutak hosszú távúak. A legnagyobb vesztes Románia volt, és Magyarországról is sokkal több diplomás ment el, mint amennyi érkezett. Az Egyesült Államok továbbra is az első számú célország, valamennyi vizsgált tehetség kategóriában. A magasan képzett diplomás szakemberek körében az Egyesült Királyság és az Egyesült Arab Emírségek követik a rangsorban.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony időjárásra számíthatunk a mai nap folyamán. Itt a délelőtti órákban sok napsütés várható, délutánra azonban megvastagszik a felhőzet felettünk, és záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. A napi maximumok 30-31 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 18 fokra hűl vissza a levegő. Kettől pedig ismét a napsütésé lesz a főszerep, 31-32 fokot mérhetünk majd.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Staroveszki, tehát a Megérő út és az NSZKÓ, azaz a Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSZKÓ, a Megérő és a Traján Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Traján Park és az NSZKÓ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schuber utcát, ahol a Traján Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunál Ulói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Traján Park irányába haladni. Az NSZKÓ utcában a Baragán Ulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez. Plusz
0: FM. Egy újabb klassz magyar slágerrel folytatjuk a hétfő délelőttöt. Itt van Diazmenta és a Méreg című daluk. Jó utat, jó rádiózást!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a

Koruszosok június 23-án, kedden este 6 órától a Nagyváradi Lédaház kultúrtérben látható, hallható a Mélyrepülés című előadás Jancsó Előd előadásában. A produkció Cseh Tamás és Csengei Dénes világába kalauzolja a nézőket, egy gitár, egy mikrofon és egy színész segítségével. A dalokkal átszőtt történet a művészi szabadságról, a magányról, a tehetségről, a hatalomról és az egyéni szabadság kereséséről szól. Olyan kérdésekről, amelyek ma is ugyanolyan aktuálisak, mint évtizedekkel ezelőtt. Az előadást egy rövid beszélgetés vezeti fel, amelyben Fancsali Róbert beszélget Jancsó Előddel, a temesvári Csiki Gergely Állami Magyar Színház társulatának a színművészével. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs linket pedig az esemény Facebook leírásában találjátok. Június 23-án tehát kedden este 6 órától a Lédaház kultúrtérben Mélyrepülés című előadást hallhatja, láthatja a közönség Jancsó Előd előadásában.

Slágerek, magyar kedvencek és remek programajánlók, plusz a sok június 27-én lemezvásár lesz Nagyváradon. A negyedik alkalommal megrendezendő ötletnyomda elnevezésű programsorozat keretében a Körösvidéki Múzeum együttműködve a Bihar megyei tanáccsal, a polgármesteri hivatallal és a Görgey-Sinkály megyei könyvtárral idén is megszervezi a Bakelit lemezek vásárát. A kulturális intézmény kertjében ezt a Rulikovszki út, tehát az Ermedei Romune 1/A szám alatt találjátok meg. Mindez tehát június 27-én szombaton reggel 10 órától este 10 óráig. Lemezvásár lesz Nagyváradon.

0: Hozier és a Too Sweet, mi pedig zárjuk a hétfő délelőtti plusz második óráját, hamarosan 10 óra. Ez azt jelenti, hogy érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek, előtte viszont jó, ha tudjátok, ha van információtok, kérdésetek, hívható vagyok, de írhattok üzenetet, és Plusz FM nagyváradként pedig megtaláltok bennünket Facebookon és Instagramon is. Egy kis ízelítőként pedig mutatom, hogy mivel jövök vissza hozzátok a következő órában. Ez lesz az.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja a diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
3: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: A szolgáltatók szerint akár 25%-kal is csökkenthető lenne az otthoni villany- és gázszámla. Hozzávetőleg 140 ezer magyar gyermek vesz részt a romániai közoktatásban. Ám az iskola évek előre haladtával fokozatosan csökken az anyanyelven tanulók aránya. Már Brüsszelben is számolnak Románia és Moldova egyesülésével. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ösztönző beruházás megtérülési mechanizmust kérnek az energiaszolgáltatók, hogy a piaci tőkét is bevonva fejlesztessék a hálózatot. A cél a megújuló energiaforrások hatékonyabb integrálása és az új fogyasztási helyek gyorsabb csatlakoztatása, ami végső soron a lakossági tarifák csökkenését eredményezné. A villamosenergia és gázhálózatokba történő évi 1 milliárd eurós többletberuházás 2035-ig akár 25%-kal is mérsékelheti a lakossági fogyasztók számláit. A nagykereskedelmi piacon pedig több mint 40%-os átcsökkenés idézhet elő. A lakossági fogyasztók esetében ennek a különbségnek a kétharmada már 2030-ig realizálódhat. Hozzávetőleg 140 ezer magyar gyermek vesz részt a romániai közoktatásban, ám az iskola évek előre haladtával fokozatosan csökken az anyanyelven tanulók aránya. Állapítja meg a Tannyelv, Nemzetiség és Anyanyelv a romániai magyar közoktatásban című Barna Gergő szociológus által jegyzett elemzés. Míg az óvodásoknak még a 94%-a, a liceumi diákoknak már csak a 86%-a jár magyar tagozatra. Az alapfokú képzésben a magyar iskolahálózat vonzereje és megtartó ereje kimagasló, de a középfokú oktatástól kezdve felerősödik a tannyelvváltás. Ennek a hátterében egyrészt a romániai magyarság szűkebb szakválasztéka, másrészt olyan minőségi szempontok állhatnak, mint a sikeres érettségi esélye, vagy a munkaerőpiaci érvényesülése szükséges román szaknyelv elsajátításának igénye. Részletezi a tanulmány. Egyre több jel utal arra, hogy Nikus Orden államfő és Maia Sandu moldovai elnök politikai célkitűzésként kezelik Románia és Moldova egyesülését. Brüsszel egyelőre elfogadó állásponton van, a megvalósításhoz azonban az Egyesült Államok rábólintása is kell. Nagy Románia létrejöttével az erdélyi magyarok számaránya politikai képviseletének érdekvédelmi súlya tovább csökkenne. Az egyesülésre a szakértők is az európai integráció történelmi rövidítéseként tekintenek. Az ügyben ugyanakkor nincs teljes egyetértés a két ország lakosságának körében. Maia Sandu nem győzi hangsúlyozni a felmérések adatait, amelyek szerint az egyesülést ellenzők aránya továbbra is magas. Moldovában a többség elutasítja azt. A Romániában viszont a relatív többség támogatja az egyesülést.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony időjárásra számíthatunk a mai nap folyamán. Itt a délelőtti órákban sok napsütés várható, délutánra azonban megvastagszik a felhőzet felettünk, és záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. A napi maximumok 30-31 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 18 fokra hűl vissza a levegő. Kettől pedig ismét a napsütésé lesz a főszerep, 31-32 fokot mérhetünk majd.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltat.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM közlekedési információk.
0: Újraindult a vasúti közlekedés a Biharpüspöki és Nagyvárad nyugat közötti vasúti szakaszon. A hatóságok pedig arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel haladjanak át a Krönglői utcai vasúti átjárónál, Biharpüspöki és a Hármas Ipari Park között, a vasúti felüljáró környékén. A biztonság érdekében kérik, hogy az autósok szigorúan tartsák be a közúti, valamint a vasúti jelzéseket, és az átjárón megfelelő körültekintéssel keljenek át. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról
8: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
2: magyar kedvencekkel.
0: És már folytatjuk is a hétfő délelőtti pluszt. Hello, hello, Nagyváradi, a környékbeliek 2026. június 22-e, a 89,6-on pedig Szegedi Máriát halljátok. Déli 12 óráig itt vagyok veletek, várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok van. Én pedig már hozom is a folytatást, itt van az ígért. Honey Beast és Paulina közöse, a Tele a szívem című daluk. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok!
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár!

Koronavírusosok a tervek szerint augusztus végére befejeződik a nagyváradi Vasile Voiculescu egészségügyi líceum átfogó korszerűsítése. A Maréchal Evarescu úton található földszinttel és két emelettel rendelkező iskolaépület 70%-a már elkészült. A tervek szerint augusztus végére befejeződik. A polgármesteri hivatal közleményében az olvasható, hogy a beruházás az országos helyreállítási terv finanszírozásával valósul meg, és az elmúlt hónapokban az épület külső és belső részein egyaránt jelentős mértékű munkát végeztek. Új tetőszerkezetet kapott az épület, az iskola belső tereiben pedig szintén jelentős korszerűsítések zajlanak, az osztálytermekben és a folyosókon is elkészült a padlófűtési rendszer. A következő időszakban pedig új csembéket és padlólapokat helyeznek el, majd felszerelik a korszerű egészségügyi berendezéseket.

Slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosok, megszűnik a császármetszés lehetősége a szalontai és élesdi kórházakban. A nagyszalontai és az élesdi kórházakban a nőgyógyászok ezentúl nem végezhetnek császármetszéseket és összetettebb nőgyógyászati műtéteket. A korlátozást a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság vezette be egy 2024-ben elfogadott egészségügyi miniszteri rendelet alkalmazásának következményeként. A döntés értelmében a kockázatos terhességgel rendelkező várandós nőknek, valamint a bonyolultabb nőgyógyászati betegségekben szenvedő pácienseknek a nagyváradi Bihar megyei sürgősségi klinikai kórházhoz, illetve más magasabb besorolású egészségügyi intézményekhez kell fordulniuk. A rendelet célja, hogy a magas kockázatú terhességeket, valamint a problémás újszülötteket kizárólag olyan kórházak kezeljék, amelyek rendelkeznek a szükséges szakembergárdával és felszereltséggel. A nagyváradi kórház az egyetlen harmadik szintű egészségügyi intézmény Bihar megyében, amely képes ellátni a legsúlyosabb terhességi komplikációkat, valamint a legsúlyosabb nőgyógyászati eseteket is. Megszűnik tehát a császármetszés lehetősége a szalontai és élesdi kórházakban.

0: időhöz érkeztünk itt a hétfő délelőtti plusz harmadik órájában. Érkeznek a bennünket a leginkább érintő hírek, érdemes lesz itt maradni. A hírek után pedig jövök vissza hozzátok a legszuperebb slágerekkel. Például itt lesz a United 2001-es dala. Maradjatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszare, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszare.shop.ro-ra további információkért.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 24-ig az 500 g-os Don Café Expresso Cremoso szemes kávéjára 39,99 bani, valamint a görög dinnye kilója 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta. Szupeko!
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Saját online vásárterén keresztül akarja értékesíteni az NF azon fizetésképtelen cégek javait, amelyeknek az állam a legnagyobb hitelezőjük. Két szibériai tigris kölyök született a nagyváradi állatkertben. Lassult a globális tehetségáramlás, de a stratégiai szempontból fontosabb szakemberekért folyó verseny változatlanul kiélezett. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Saját online vásárterén keresztül értékesíteni az NF azon fizetésképtelen cégek javait, amelyeknek az állam a legnagyobb hitelezőjük. Ebből a célból az adóhatóság a fizetésképtelenségi szakértők országos egyesületével akar egyeztetni. Az NF illetékesei szerint az e-licitáci platformon keresztül történő értékesítés növelni az átláthatóságot és a tartozások behajtásának hatékonyságát. Ez jelenleg klasszikus árverések révén történik, amelyek nagyon átláthatatlanok. Az árveréseket akkor is megtartják, ha csak egyetlen licitáló jelentkezik. És arra is volt példa, hogy 100 millió lejnél nagyobb adósságállományt a névértékkel megegyező kikiáltási ár kevesebb, mint feléért adtak el. Új lakókkal gazdagodott a nagyváradi állatkert. Két egészséges szibériai tigriskölyök született, akik már most rengeteg örömet okoznak a gondozóknak és az állatbarátoknak. A kis hím tigrisek 8 hetesek, tele vannak energiával és napjaikat leginkább a játék és a lustálkodás tölti ki. A kölykök jelenleg kizárólag anyatejjel táplálkoznak, miközben folyamatos állatorvosi felügyelet alatt állnak. Alexandru Szirbu állatorvos elmondta, a kicsik súlya már meghaladja a 8 kg-ot, és az első kötelező védőoltást is megkapták. Az állatkert közleményében kiemeli, hogy a rendszeres szaporulat annak bizonyítéka, hogy az állatok kiváló körülmények között élnek. Csökkent a diplomások globális mobilitása. A legalább egyetemi alapképzéssel rendelkezők közül tavaly 3,3 millióan költöztek külföldre, 430 ezerrel kevesebben, mint egy évvel korábban. Áll a Top Talent Tracker felmérésében. Bár a globális tehetségáramlás lelassult, a stratégiai szempontból legfontosabb szakemberekért folyó verseny változatlanul kiélezett. A magasan képzettek azokat az országokat preferálják, ahol erős az innovációs környezet, vonzóak a szakmai lehetőségek és a karrierutak hosszú távúak. A legnagyobb vesztes Románia volt, és Magyarországról is sokkal több diplomás ment el, mint amennyi érkezett. Az Egyesült Államok továbbra is az első számú célország, valamennyi vizsgált tehetség kategóriában. A magasan képzett diplomás szakemberek körében az Egyesült Királyság és az Egyesült Arab Emírségek követik a rangsorban.
1: És most vissza a zenéhez!
0: A United 2001-es a hajnalban még a nap is más című dalukkal folytatjuk. Jó utat, jó rádiózást, legyen szép napotok!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon!

Nagyváradiak, környékbeliek, a Bihar-Szent András és Újpalota közötti kerékpárút kivitelezése a végső szakaszába ért. A tervezett bicikliút 4,4 km hosszú és 2,5 méter széles irányonként egy-egy sávval. Az útvonal közvetlen kapcsolatot biztosít Palota és Szent András között, és a meglévő hálózathoz csatlakozva tovább vezet Nagyvárad felé is. A közel 3 millió lejes beruházás az országos helyreállítási alapból valósul meg, elsődleges célja pedig a helyi és regionális szintű alternatív közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Nagyváradról indulva az útvonal a Pece partját követi, majd keresztül halad a Megyei úton a Dodó vendéglő mellett, átmegy az újpalotai ifjúsági lakótelepen és a falu parkjában ér véget. A projekt egy külön pontja pedig a vasúti sín keresztezése. Itt a helyi önkormányzat egy több mint 22 méter hosszú betonaluljáró építését tervezi, amelyet a település költségvetéséből finanszíroznának.

figyelem, kirándulni vágyók, a Szőregi Rózsa Fesztiválra szervez kirándulást az EKE 91 Nagyvárad június 27-én. Jelentkezni kedden 18.45 és 19.30 között lehet az EKE székein. Bővebb információkat pedig a 0722 844 251-es telefonszámon kaptok. Június 27-én, tehát a Szőregi Rózsa Fesztiválra szervez kirándulást az EKE 91 Nagyvárad. Várják az érdeklődők jelentkezését.

0: Ezzel pedig a hétfő délelőtti plusz harmadik órájának végéhez érkeztünk. Nagyváradiak, környékbeliek hamarosan 11 óra. Érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek, Ábrahám Miklós kollégámnak adom át a mikrofont. A hírek után pedig folytatjuk a legszuperebb slágerekkel, előtte viszont jóha tudjátok. Ha van kérdésetek, információtok, én hívható vagyok 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk, de megtaláltok bennünket a közösségi oldalakon is. Plusz FM Nagyváradként, itt is üzenhettek nekünk. Most pedig mutatom, hogy mivel folytatjuk majd a következő órában. Ez lesz a...
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os...
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Egyre több cég tartozik az államnak. 2026 első negyedévében közel 2000-rel nőtt a tartozást felhalmozó vállalkozások száma. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen felépő civil szervezetek koalíciója. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Ennek értelmében a B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, de 2 évnél rövidebb vezetési tapasztalattal bíró sofőrök nem vezethetnek olyan gépjárművet, amelynek teljesítmény tömegaránya meghaladja a 0,075 kW per kg-os értéket. Ez nagyjából 100 lóerőnek felel meg tonnánként. Egy körülbelül 90 lóerős Dacia Logan vagy egy 100 lóerős Dacia Duster például várhatóan továbbra is vezethető lenne kezdő sofőrök számára. Ezzel szemben számos népszerű erősebb modell több változata is a tiltott kategóriába kerülhetne. A korlátozás nem egyszerűen a motor teljesítményéhez kapcsolódna, hanem figyelembe vennie az autó tömegét is. Az első negyedév végén több mint 47 ezer cégnek voltak tartozásai az állammal szemben, írja az economedia.ro. Ez 4,2%-os növekedést jelent 2025 hasonló időszakához képest. Miközben az adósok száma nőtt, az adósság összege, ha nem is látványosan, ne csökkent. Derül ki a Riszkó pénzügyi elemzési online platform adataiból. Március végén hozzávetőleg 77 milliárd lej volt az állammal szembeni tartozások értéke. Az adósságállomány legnagyobb tételét az adótartozások jelentették. A cégek ugyanakkor jelentős adósságot halmoztak fel a nyugdíj és az egészségbiztosítási, valamint a munkanélküliségi járulék tekintetében. A legnagyobb összeggel az építési vállalkozások tartoztak az államnak, majd az élelmiszerek, illetve más termékek kiskereskedelmével foglalkozó cégek következnek. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója, a PAN Europe. A szervezet tagjai 13 európai országban vásároltak véletlenszerűen almát, amelyeket laboratóriumi vizsgálatnak vetettek alá. Az elemzett alma minták 85%-ában többféle növényvédőszer maradványt mutattak ki. Egyes gyümölcsökben akár 7 különböző növényvédőszer jelenlétét is azonosították. Az ügyről beszámoló AgerPress szerint az esetek 71%-ában olyan növényvédőszereket találtak, amelyeket az Európai Unió a legtoxikusabbak közé sorol, és amelyek az úgynevezett kiváltásra jelölt kategóriába tartoznak. Vagyis az EU mielőbbi kivonásukat tervezi.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Folytatódik a kánikula, a mai napon napközben akár 35 fokot is mérhetünk, éjjel pedig 22 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél viszont helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, viszont az UV-sugárzás erős.
3: Az időjárás jelentésre vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Markitáló egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: No, hát hello mindenkinek, köszöntelek benneteket vissza a rendes kerékvágásba. Nagyon szuper hétfőt kívánok, 2026. június 22-e van, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és hát elindult a Sláger Plusz, a mikrofonnál pedig a következő 4 órában a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda, Keserű Tomi. Tartsatok velem, unatkozni nem fogunk, nem fogunk. fogjátok megbánni, ebben egészen biztos vagyok. Hozom nektek a helyi infókat, a híreket, a jó zenéket, és jönnek a színes hírek is, kérem szépen. Hát kérném szépen a kutyások figyelmét az első órában. Kullancs veszély a kutyáknál, hívják fel a szakértők a figyelmet. Ilyenkor nyáron nagyon fontos a megelőzés, és hogy mit tehetünk ez ügyben, az után is nyomozunk majd ebben az órában, úgyhogy ez lesz a témánk. Ez meg itt egy újabb nagy kedvenc, már is indul az óra, illetve a Sláger Plusz.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margit!

0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Cinderella cut it up one time.

figyelni. Megelőző intézkedésként és az állatok egészségének védelméért ugyanis visszahívják a boltokból a Lidl Románia által forgalmazott egyik nedves macska eledelt, közölte kedden az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság. A tájékoztatás szerint a 405 g-os kiszerelésű Koshida Selection nevű állateledel visszahívását a gyártó rendelte el, miután minőségellenőrzések során kék műanyagszálakat találtak a termékben. A döntés a 2028 április 2-ai, valamint a 2028 április 3-ai minőségmegőrzési dátummal rendelkező termékeket érinti. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság azt javasolja a vásárlóknak, hogy az esetleges egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében ne etessék meg a terméket házi kedvenceikkel. Azt is közölték, hogy a terméket a vásárlást igazoló nyugta bemutatása nélkül is visszaveszik, bármelyik romániai Lidl özletben, és visszafizetik az árát természetesen, úgyhogy óvjuk és védjük a cicákat is. Nagyon köszönöm, hogyha ti is így tesztek, vigyázzatok rájuk, én pedig vigyázok a füleitekre, jönnek a slágerek és a magyar kedvence.

hát itt mai napon a Sláger Pluszban tele vagyok ilyen állati hírekkel, így lesz ez a folytatásban is. Július 31-ig nyújthatják be ugyanis a méhészek és a méhészeti ágazat szakmai szervezetei a 2026-os támogatási kérelmeket a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökségnél a 2023-2027-es stratégiai terv keretében finanszírozott beavatkozásokra. A tájékoztatás szerint az idei évben összesen 12,163 millió euró áll rendelkezésre a méhészeti ágazat támogatására. Az összeg fele uniós forrásból, fele pedig a román állami költségvetésből származik. A támogatási kérelmeket egyetlen alkalommal lehet benyújtani, bármely megyei apja kirendeltségen, függetlenül attól, hogy a kérelmező méhészete több településen vagy megyében működik. A jogosult költségeket 2026. január 1-e és a kérelem benyújtásának időpontja között lehet elszámolni. Az ügynökség közölte, hogy a 2026-os kifizetéseknél az alkalmazott árfolyam 5,968 euró per lej lesz. A támogatásokat az adminisztratív és helyszíni ellenőrzések lezárása után utalják ki. Az ügynökség honlapján közzétette a pályázati útmutatót, a szükséges nyomtatványokat, valamint a támogatások igényléséhez kapcsolódó egyéb dokumentumokat is. Köszönöm szépen a figyelmeteket!

0: sunshine.
1: Hát itt a Sláger Puszi első órájában akkor kérném szépen a kutyások figyelmét. Az egyik magazin friss összefoglalója szerint idén különösen erős kullancs szezonra számíthatnak a kutyatartók, és a szakértők arra figyelmeztetnek, a fertőzött kullancsok nem csak az emberekre, hanem a kutyákra is nagyon komoly veszélyt jelentenek. A legnagyobb kockázatot a babéziózis okozza, amely akár néhány nap alatt életveszélyes állapotba sodorhatja az állatot. A tünetek sokszor alattomosan indulnak, levertség, étvágytalanság, láz vagy éppen sötét vizelet. A cikk kiemeli, hogy a gazdik gyakran csak akkor veszik észre a bajt, amikor a kutya már nagyon rosszul van, ezért fontos a gyors reagálás és az állatorvosi vizsgálat. A szakértők szerint a megelőzés ma már többféle formában elérhető. Nyakörvek, spotoncseppek, tabletták, és hát mindegyik ugye másképpen védi a kutyát. A lényeg viszont, hogy a gazdi ne hagyja ki a kezeléseket, mert a kullancsok egész évben aktívak, de ilyenkor nyáron hát különösen agresszívek. A séta után mindenképpen érdemes átnézni a kutya bundáját, főleg a fülek mögötti, a nyakon és a hónajnál. Ezek a területek a kullancsok kedvenc búvóhelyei, vagy éppen a tappancsoknál. A cikk szerint tehát a gyors eltávolítás az sokszor életet menthet, úgyhogy hát arra kérnélek benneteket, hogy a kis kedvencek védelme érdekében ti is legyetek résen és legyetek óvatosak a kullancsokkal szemben, de egyébként nem csak az állatok vannak veszélyben, hanem az emberek is, úgyhogy egy jó kis erdei séta után hát saját magunkat is érdemes átnézni. És érdemes hallgatni a Plusz FM-et, ahol pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek egész nyáron.

0: hallgatókat. A Sláger Plusz első órájának itt a vége, hétfőn június 22-én. Várjuk a friss információkat, a ropogós híreket Ábrahám Miklós kollégám jó voltából és tolmácsolásában. Aztán természetesen indul a következő felvonása, a következő etap. Várlak és várunk benneteket nagyon sok szeretettel. Itt lesz az a dal, amivel kezdünk.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Egyre több cég tartozik az államnak. 2026 első negyedévében közel 2000-vel nőtt a tartozást felhalmozó vállalkozások száma. Rémisztő adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen felépő civil szervezetek koalíciója. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Ennek értelmében a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, de 2 évnél rövidebb vezetési tapasztalattal bíró sofőrök nem vezethetnek olyan gépjárművet, amelynek teljesítmény tömegaránya meghaladja a 0,075 kW per kg-os értéket. Ez nagyjából 100 lóerőnek felel meg tonnánként. Egy körülbelül 90 lóerős Dacia Logan vagy egy 100 lóerős Dacia Duster például várhatóan továbbra is vezethető lenne kezdő sofőrök számára. Ezzel szemben számos népszerű erősebb modell több változata is a tiltott kategóriába kerülhetne. A korlátozás nem egyszerűen a motor teljesítményéhez kapcsolódna, hanem figyelembe vennie az autó tömegét is. Az első negyed év végén több mint 47 ezer cégnek voltak tartozásai az állammal szemben, írja az economedia.ro. Ez 4,2%-os növekedést jelent 2025 hasonló időszakához képest. Miközben az adósok száma nőtt, az adósság összege, ha nem is látványosan, ne csökkent. Derül ki a Riszkó pénzügyi elemzési online platform adataiból. Március végén hozzávetőleg 77 milliárd lei volt az állammal szembeni tartozások értéke. Az adósságállomány legnagyobb tételét az adótartozások jelentették. A cégek ugyanakkor jelentős adósságot halmoztak fel a nyugdíj és az egészségbiztosítási, valamint a munkanélküliségi járulék tekintetében. A legnagyobb összeggel az építési vállalkozások tartoztak az államnak, majd az élelmiszerek, illetve más termékek kiskereskedelmével foglalkozó cégek következnek. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója, a PAN Europe. A szervezet tagjai 13 európai országban vásároltak véletlenszerűen almát, amelyeket laboratóriumi vizsgálatnak vetettek alá. Az elemzett alma minták 85%-ában többféle növényvédőszer maradványt mutattak ki. Egyes gyümölcsökben akár 7 különböző növényvédőszer jelenlétét is azonosították. Az ügyről beszámoló AgerPress szerint az esetek 71%-ában olyan növényvédőszereket találtak, amelyeket az Európai Unió a legtoxikusabbak közé sorol, és amelyek az úgynevezett kiváltásra jelölt kategóriába tartoznak, vagyis az EU mielőbbi kivonásukat tervezi.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kánikula, a mai napon napközben akár 35 fokot is mérhetünk, éjjel pedig 22 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél viszont helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, viszont az UV-sugárzás erős.
2: Az időjárás jelentésre vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: További kellemes hétfőt kívánok nektek és jó rádiózást. Benne vagyunk a nyárban nyakig, 2026. június 22 a pontos dátum. A célállomás természetesen a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, illetve természetesen a Sláger Plusz második órája. Velem Keserű Tomival, természetesen továbbra is a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel, a legjobb zenékkel, és hát ebben az órában is lesz egy témánk. Hát kérem szépen, szépen lassan itt az év vége, ugye a gyerekek hát elballagnak az iskolából, megkapják a bizonyítványt, stb. Viszont a pszichológusok ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy nem biztos, hogy jó ötlet ajándékot adni a jó bizonyítványért. Hogy miért? Hát arra is megpróbálunk fényderíteni ebben az órában. Az meg rögtön kiderül, hogy mivel kezdünk. Figyelem, figyelem, indul a Sláger Plusz második órája.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margitta!

Magyarországon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. És legkedvesebb magyar kedvenc

Sláger Plusz második órájában is toljuk, húzzuk ezt a hétfői napot június 22-én, én pedig folyamatosan kérem szépen a figyelmeteket, ismét fontos info érkezik. Július 1-től mérséklődhet a földgázszámla a fogyasztók többsége számára, miután az Országos Energiaszabályozó Hatóság jóváhagyta a földgázelosztás új szabályozott tarifáit. A hatóság tájékoztatása szerint országos szinten a súlyozott átlagos elosztási tarifa 7,1%-kal csökken, ami a gázszámlák egyik fontos költségelemének mérséklődését jelenti. A hatóság közlése szerint az új tarifák a 2026. június 1-e és 2027. június 30-a közötti időszakra lesznek érvényesek. Az intézmény számításai alapján a földgázelosztás országos súlyozott átlagtarifája 58,47 lej per megawattóráról 54,32 lej per megawattórára csökken, ami pontosan 7,1%-os mérséklődést jelent. A hatóság szerint ennek következtében a legtöbb háztartás és vállalkozás esetében kisebb lesz a gázszámla elosztási költsége a második fél évben. A döntés mind a 27 engedéllyel rendelkező földgázelosztó társaságra vonatkozik. Az NRA hangsúlyozta, hogy az elosztási tarifa csupán egy része a végső gázárnak, amelyet emellett a földgáz beszerzési ára, a szállítási díjak, az adók és egyéb szabályozott költségek is befolyásolnak. Emiatt a végső számlák csökkenése nem feltétlenül

No, programajánlattal is készültem nektek itt a Sláger Pluszban hétfőn, ugyanis július 3-a és 5-e között ismét a középkor világában repíti a látogatóit a Váradi Vár, ahol megrendezik a Nagyváradi Középkori Fesztivál idei kiadását. Románia egyik legnagyobb tematikus fesztiválja, 3 napon át lovagokkal, párbajokkal, harci bemutatókkal, középkori zenével és látványos esti koncertekkel várja az érdeklődőket. A fesztivál egyik legizgalmasabb programja idén is a középkori harci versenysorozat lesz, ahol korhű fegyverekkel és páncélokban mérik össze tudásukat a harcosok. A látogatók párbajokat, alabárdos küzdelmeket, valamint látványos csatákat is megtekinthetnek. Különleges élményt ígérnek a középkori harci versenyek, amelyek során pajzsal és karddal, kétkezes karddal, valamint törvívásban mérkőznek meg a résztvevők. A fesztivál egyik legnépszerűbb eseménye várhatóan ismét a lovagi torna lesz, amely pénteken és szombaton zajlik, a döntőt pedig vasárnap rendezik meg. A középkori hangulatot tovább erősítik a zászlóforgatók látványos bemutatói, az ágyúlövések, a ragadozó madár és agár bemutatók, valamint a látogatók hát megismerhetik ugye a korabeli viseleteket. A családokat számos interaktív program várja majd. A gyerekek viking párbajokon, lovagi tornákon és középkori játékokon vehetnek részt, miközben mesemondók, búvészek és animátorok gondoskodnak a szórakozásról. A kézműves műhelyekben a középkor mesterségeit ismerhetik meg az érdeklődők, emellett középkori főzőbemutatók, állatsimogató és méhészeti bemutatók is színesítik a kínálatot. A szervezők a történelem iránt érdeklődők számára vezetett vártúrákat is kínálnak. Izgalmasnak ígérkezik a program, mindez tehát július 3-a és 5-e között. Ekkor érkezik a Nagyváradi Középkori Fesztivál.

ez a Plusz FM és a Sláger Plusz második órájában járunk. Hát kérem szépen, lassan itt az év vége, ugye a diákoknál is. Hát mit lehet ilyenkor tenni? Érdemes esetleg ajándékozni, mondjuk a jó bizonyítványért, erre próbálunk fényteríteni a folytatásban. Sok szülő ilyenkor a tanév végén, hát ugye automatikusan ajándékkal jutalmazza a gyerek jó bizonyítványát. A pszichológusok azonban óvatosságra intenek. A szakértők szerint a túlzott jutalmazás könnyen félreviheti a motivációt, és azt üzenheti a gyereknek, a tanulás nem önmagáért érték, hanem csak akkor számít, ha éppen jár érte valami. Az egyik cikk kiemeli, a gyerekek ilyenkor egyébként is fáradtak, kimerültek, és ugye sokukban ott van a teljesítménykényszer. Ha erre még ráépül egy ajándék elvárás, az hosszú távon szorongást is okozhat. A pszichológusok szerint sokkal fontosabb lenne a folyamatot értékelni, nem csak a jegyeket. A kitartást, a fejlődést, az erőfeszítést. A szakértők egyébként azt javasolják, hogy a jutalom inkább legyen mondjuk közös élmény, mintsem tárgyi ajándék. Egy közös program, egy nap együtt, vagy akár csak egy őszinte beszélgetés sokkal többet jelenthet, mint egy új kütyű vagy játék. A lényeg, hogy a gyerek ne azt tanulja meg, hogy akkor vagyok jó, ha ötöst hozok, és ebben azért van igazság, valljuk be őszintén, de hát azért nyilvánvalóan az ő vágyaik, elképzeléseik és elvárásaik ott vannak, nyilván szeretnének mondjuk egy újabb játékot, egy újabb telefont, vagy mondjuk egy tabletet, úgyhogy hát nehéz nyilván megtalálni az arany középutat ebben az esetben, de én bízom benne, hogy sikerülni fog. Én is megtalálom nektek a jó zenéket közben itt a Plusz FM-en, hiszen folytatódik a Sláger Plusz.

zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában június 22-én hétfőn megy tovább a Sláger Plusz. Hát kérem szépen, a második órát is lezárjuk most ebben a pillanatban. Viszont mindenképpen maradjatok, hiszen jönnek a ropogós infók, a friss hírek. Ábrahám Miklós kollégám siet a segítségünkre, fogadjátok nagyon sok szeretettel. Aztán természetesen én is érkezem vissza, a hírek alatt válogatom nektek a jó zenéket a folytatásra, de azt már tudom, hogy mivel fogunk indulni. Már is mutatom, ez lesz az.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Egyre több cég tartozik az államnak. 2026 első negyedévében közel 2000-rel nőtt a tartozást felhalmozó vállalkozások száma. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen felépő civil szervezetek koalíciója. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Ennek értelmében a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, de 2 évnél rövidebb vezetési tapasztalattal bíró sofőrök nem vezethetnek olyan gépjárművet, amelynek teljesítmény tömegaránya meghaladja a 0,075 kW per kg-os értéket. Ez nagyjából 100 lóerőnek felel meg tonnánként. Egy körülbelül 90 lóerős Dacia Logan vagy egy 100 lóerős Dacia Duster például várhatóan továbbra is vezethető lenne kezdő sofőrök számára. Ezzel szemben számos népszerű erősebb modell több változata is a tiltott kategóriába kerülhetne. A korlátozás nem egyszerűen a motor teljesítményéhez kapcsolódna, hanem figyelembe venni az autó tömegét is. Az első negyed év végén több mint 47 ezer cégnek voltak tartozásai az állammal szemben, írja az economedia.ro. Ez 4,2%-os növekedést jelent 2025 hasonló időszakához képest. Miközben az adósok száma nőtt, az adósság összege, ha nem is látványosan, ne csökkent. Derül ki a Riszkó pénzügyi elemzési online platform adataiból. Március végén hozzávetőleg 77 milliárd lej volt az állammal szembeni tartozások értéke. Az adósságállomány legnagyobb tételét az adótartozások jelentették. A cégek ugyanakkor jelentős adósságot halmoztak fel a és az egészségbiztosítási, valamint a munkanélküliségi járulék tekintetében. A legnagyobb összeggel az építési vállalkozások tartoztak az államnak, majd az élelmiszerek, illetve más termékek kiskereskedelmével foglalkozó cégek következnek. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója, a PAN Europe. A szervezet tagjai 13 európai országban vásároltak véletlenszerűen almát, amelyeket laboratóriumi vizsgálatnak vetettek alá. Az elemzett alma minták 85%-ában többféle növényvédőszer maradványt mutattak ki. Egyes gyümölcsökben akár 7 különböző növényvédőszer jelenlétét is azonosították. Az ügyről beszámoló AgerPress szerint az esetek 71%-ában olyan növényvédőszereket találtak, amelyeket az Európai Unió a legtoxikusabbak közé sorol, és amelyek az úgynevezett kiváltásra jelölt kategóriába tartoznak. Vagyis az EU mielőbbi kivonásukat tervezi.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kánikula, a mai napon napközben akár 35 fokot is mérhetünk, éjjel pedig 22 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél viszont helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, viszont az UV-sugárzás erős.
2: Az időjárás jelentésre vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Nyomjuk, gyűrjük ezt a hétfői napot június 22-én. Nagyon kellemes rádiózást, és nem utolsó sorban nagyon szuper nyarat kívánok nektek innen a stúdióból. Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és a nyár hivatalos adója, és a Sláger Plusz harmadik órája, a mikrofonnál Késerű Tomi. Ebben az órában a mesterséges intelligencia lesz majd a főszerepben. Egyre többen cserélik valódi párkapcsolatra a chatbotokat. Jön az AI szerelem hamarosan, aztán természetesen hozok fontos információkat, helyi aktualitásokat is, és persze jönnek azok a dalok, amelyek nem hiányozhatnak. Indítom az órát!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margit!

A Sláger Plusz harmadik órája dübörög június 22-én hétfőn itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, és ismét egy állati hír nektek. Két egészséges szibériai tigriskölyök született ugyanis nemrég a nagyváradi állatkertben, akik már most rengeteg örömet okoznak a gondozóknak és az állatbarátoknak. A két kis hím tigris 8 hetes, tele vannak energiával, és napjaikat leginkább a játék és a lustálkodás tölti ki, természetesen anyukájuk közelében. A kölykök jelenleg kizárólag anyatejjel táplálkoznak, miközben folyamatos állatorvosi felügyelet alatt állnak. A büszke szülők Frida és Freddy jól ismert lakói az állatkertnek. A szibériai tigrispár 2021-ben érkezett egy szlovákiai állatkertből Nagyváradra, és hamar belopta magát a látogatók szívébe. Az új jövevények érkezése különösen nagy öröm, hiszen ez már a harmadik sikeres szaporulatuk azóta, hogy az új otthonukba költöztek. A párnak korábban már 4 kölyke született. A két új kölyök egyelőre még nem kapott nevet, ezért az állatbarátoknak lehetőségük nyílik arra, hogy örökbefogadási program keretében nevet válasszanak számukra. Aki szeretné élőben is látni a két apróságot, az augusztusig nyári program szerint, azaz minden nap 9 és 19 óra között látogathatja meg a nagyváradi állatkertet. Ebben az időszakban a pénztár egyébként 18 óráig tart nyitva, úgyhogy éljetek a lehetőséggel.

pattanyunk biciklire, itt a Sláger Pluszban, ugyanis a Magyar Polgári Egyesület immár 14. alkalommal szervezi meg a Szent Lászlótól Szent Lászlói kerékpártúrát, ahogy az elmúlt években, hát ezúttal is Bihar keresztesig tekernek majd el a résztvevők, június 28-án vasárnap. Gyülekező a nagyváradi Szent László téren 9 óra 15 perckor, az indulás pedig 9:30-kor. A túra szinte végig a biciklisek számára kiépített kerékpárúton zajlik majd, nagyjából 20 kilométer bringázás után érkeznek meg a résztvevők a magyarországi Bihar keresztesre, a főtéren álló Szent László szoborhoz. Útközben több alkalommal is pihenőre kerül sor, ezért bátran csatlakozhatnak kisebb gyermekek vagy akár családok is. A visszaúton már nem csoportosan tekernek, mindenki saját erőnléte és tempója szerint ér vissza Nagyváradra. A rendezvénnyel a szervezők a kerékpárutak építésének szükségességére, a környezet tudatosságra, a sportolás fontosságára hívják fel a figyelmet. A határok feletti nemzetegyesítés jegyében az esemény egyúttal főhajtás is Árpádházi királyunk első László előtt szerepel az esemény beharangozójában. Akik szeretnének ezen részt venni, azok június 28-án tehetik ezt meg. Készüljetek, ekkor jön a Szent Lászlótól Szent Lászlói kerékpártúra. Amihez egyébként én meg majd adom az aláfestést itt a pluszon, ahogy a most is, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

Sláger plusz harmadik órájában is van témánk, már is mondom nektek, a mesterséges intelligencia lesz a főszerepben. Több magazin is arról cikkezett, hogy világszerte egyre több ember fordul érzelmi támogatásért, sőt romantikus kötődésért mesterséges intelligenciához. A jelenség már a pszichológusokat is foglalkoztatja. Sokan ugyanis nem csak beszélgetnek a chatbotokkal, hanem párkapcsolatként tekintenek rájuk, és ez bizony könnyen függőséghez vezethet. A szakértők szerint az AI alapú társak egyik vonzereje, hogy mindig ott vannak, mindig elérhetőek, maximálisan türelmesek, nem kritizálnak és azonnal reagálnak. A probléma ott kezdődik, amikor a felhasználó elszigetelődik, és a valódi emberi kapcsolatok helyett kizárólag a digitális társra támaszkodik. A cikk szerint ez különösen veszélyes lehet azoknál, akik magányosak, szoronganak, vagy éppen nehezen alakítanak ki kapcsolatokat. A pszichológusok hangsúlyozzák, az AI nem partner, nem társ, és nem képes valódi érzelmekre. A kötődés mégis nagyon valósnak tűnhet. A túlzott bevonódás hosszú távon torzíthatja a valóságról alkotott képet, és megnehezíti a valódi kapcsolatok kialakítását. Az AI nagyon jó eszköz lehet mondjuk beszélgetésre vagy támogatásra, de egy biztos, hogy nem helyettesíti az emberi kapcsolatokat, úgyhogy így érdemes kezelni a mesterséges intelligenciát. No hát akkor az AI után vissza a valóságba, itt a Plus FM-en már is érkeznek a húsvér előadók, a Sláger Pluszban természetesen.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

Két dolog biztos, a jóból, illetve a Sláger Pluszból, nem is inkább három. A jóból, a Sláger Pluszból és a legfrissebb hírekből sosem elég, és a jó hír, hogy ezt megkapjátok nálunk itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Hétfőn, június 22-én a Sláger Plusz harmadik órája is záródik. Jönnek a friss hírek Ábrahám Miklóstól, aztán természetesen indul a negyedik felvonás, már is mutatom nektek, hogy mivel. Ez lesz a dal.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A szolgáltatók szerint akár 25%-kal is csökkenthető lenne az otthoni villany és gázszámla. Hozzávetőleg 140 ezer magyar gyermek vesz részt a romániai közoktatásban, ám az iskola évek előre haladtával fokozatosan csökken az anyanyelven tanulók aránya. Már Brüsszelben is számolnak Románia és Moldova egyesülésével. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ösztönző beruházás megtérülési mechanizmust kérnek az energiaszolgáltatók, hogy a piaci tőkét is bevonva fejlesztessék a hálózatot. A cél a megújuló energiaforrások hatékonyabb integrálása és az új fogyasztási helyek gyorsabb csatlakoztatása, ami végső soron a lakossági tarifák csökkenését eredményezni. A villamosenergia és gázhálózatokba történő évi 1 milliárd eurós többletberuházás 2035-ig akár 25%-kal is mérsékelheti a lakossági fogyasztók számláit. A nagykereskedelmi piacon pedig több mint 40%-os csökkenést idézhet elő. A lakossági fogyasztók esetében ennek a különbségnek a kétharmada már 2030-ig realizálódhat. Hozzávetőleg 140 ezer magyar gyermek vesz részt a romániai közoktatásban, ám az iskola évek előre haladtával fokozatosan csökken az anyanyelven tanulók aránya. Állapítja meg a Tannyelv, Nemzetiség és Anyanyelv a romániai magyar közoktatásban című Barna Gergő szociológus által jegyzett elemzés. Míg az óvodásoknak még a 94%-a, a liceumi diákoknak már csak a 86%-a jár magyar tagozatra. Az alapfokú képzésben a magyar iskolahálózat vonzereje és megtartó ereje kimagasló, de a középfokú oktatástól kezdve felerősödik a tannyelvváltás. Ennek a hátterében egyrészt a romániai magyarság szűkebb szakválasztéka, másrészt olyan minőségi szempontok állhatnak, mint a sikeres érettségi esélye, vagy a munkaerőpiaci érvényesülése szükséges román szaknyelv elsajátításának igénye. Részletezi a tanulmány. Egyre több jel utal arra, hogy Nikos Orden államfő és Maia Sandu moldovai elnök politikai célkitűzésként kezelik Románia és Moldova egyesülését. Brüsszel egyelőre elfogadó állásponton van, a megvalósításhoz azonban az Egyesült Államok rábólintása is kell. Nagy-Románia létrejöttével az erdélyi magyarok számaránya politikai képviseletének érdekvédelmi súlya tovább csökkenne. Az egyesülésre a szakértők is az európai integráció történelmi rövidítéseként tekintenek. Az ügyben ugyanakkor nincs teljes egyetértés a két ország lakosságának körében. Sandu nem győzi hangsúlyozni a felmérések adatait, amelyek szerint az egyesülést ellenzők aránya továbbra is magas. Moldovában a többség elutasítja azt. A Romániában viszont a relatív többség támogatja az egyesülést.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Folytatódik a kánikula, a mai napon napközben akár 35 fokot is mérhetünk, éjjel pedig 22 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél viszont helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, viszont az UV-sugárzás erős.
1: Az időjárás jelentésre vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: És most élőben Markitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: No kérem szépen, június 22-én hétfőn még egy óra együtt itt a Pluszon, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Isten hozott benneteket továbbra is a fedélzeten, a következő 60 percet még reményeim szerint együtt töltjük. Ez ugyanis a Sláger Plusz negyedik felvonása, a mikrofonnál a stúdióban, a keverőpult mögött pedig Kessérünk Tomi. Ebben az órában is vannak még nálam fontos infók, helyi aktualitások, figyeljetek, füleljetek. Aztán arról is beszámolok majd, hogy új selfish reakció érkezett a Messengerbe. Érdemes lehet kipróbálni, sőt frissen tartani az applikációt. Hozzánk megérkeznek a slágerek, úgyhogy kezdünk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Margi!

Sláger plusz negyedik órájában is hozok nektek fontos infót még helyből. Több fronton is zajlanak a munkálatok a nagyváradi vasútállomás térségében épülő közúti aluljárónál, mint a közműhálózatok áthelyezése, az új villamosvonalak alapjának kialakítása és a leendő aluljáró helyszínének előkészítése. A múlt héten megkezdődött az aluljáró építés egyik legfontosabb szakasza, annak a mintegy 1450 cölöpnek a fúrása, amelyek a vasúti pályaudvar előtti aluljáró szerkezetét tartják majd, írja a bihon.ról. A kivitelező szerint ez a projekt egyik legösszetettebb művelete. Az aluljáró teljes hossza 1,1 km lesz, ebből 380 méter halad majd a föld alatt, ehhez pedig két egyenként 186 méter hosszú lehajtó csatlakozik. Így a föld alatti és a csatlakozó szakaszok összesen mintegy 566 métert tesznek ki. Az aluljáró tényleges megépítése előtt a közművek áthelyezését is be kell fejezni. A munkálatok körülbelül 6,8 km-nyi víz, gáz és távhővezeték hálózatot érintenek. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a villamos felső vezetékrendszer, a tartókábelek és a közvilágítási oszlopok bontása is. A beruházás jelentős felszíni fejlesztéseket is magában foglal. A tervek szerint mintegy 10.000 négyzetméternyi útfelület épül vagy újul meg, több mint 15.500 négyzetméteren járdákat és zöldövezeteket alakítanak ki, korszerűsítik a közvilágítást, valamint felújítják a villamospályát is, összesen mintegy 825 méteres szakaszon. A kivitelező képviselői szerint a munkálatok ideje alatt igyekeznek biztosítani a gyalogos közlekedést, és a lehető legkisebbre csökkenteni a forgalomra gyakorlatilag.

hoztam még nektek egy fontos infót itt a Sláger Plusz negyedik órájában. Ne felejtjétek, hogy csak június végéig igényelhető ingyenesen az elektronikus személyigazolvány. Július 1-től ugyanis díjkötelessé válik a dokumentum kibocsátása. A hatóságok tájékoztatása szerint az elektronikus személyért ezután 70 lejes illetéket kell fizetni. Ezért azoknak, akik amúgy is személyi cserére készülnek, ugye hát érdemes még a hónap végéig benyújtaniuk a kérelmet. A hatóságok szerint az új típusú okmány több előnnyel rendelkezik a hagyományos személyigazolványhoz képest. A beépített elektronikus adathordozó nagyobb mennyiségű információ tárolását teszi lehetővé. Emellett megkönnyíti az elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatát és a digitális azonosítást. További sajátosság, hogy a kártyán nem szerepel nyomtatott formában a lakcím, ami a hivatalos ügyintézés során már nem jelent akadályt, mivel az adatok elektronikus úton ellenőrizhetők. Azok számára, akik továbbra is a hagyományos chip nélküli személyigazolványt választanánk, a költség alacsonyabb lesz. A klasszikus személyi kiállítása július 1-től 40 lejbe kerül majd. A hatóságok ugyanakkor továbbra is az elektronikus változat igénylését ajánlják, arra hivatkozva, hogy az korszerűbb biztonsági megoldásokat kínál, és a jövő digitális közigazgatási szolgáltatásaihoz is sokkal jobban illeszkedik.

0: Szevasztjé!
1: No, még itt a Sláger Plusz negyedik órájában is van miről beszélnünk, hát akkor elő a mobilokkal, nyissak meg a Messengert, nem tudom, ti használjátok-e, mert hogy egy vadonatúj, látványos és játékos újítás jelent meg benne. Hogy miről van szó? Hát mostantól saját arcunkkal is reagálhatunk az üzenetekre. A funkció lényege, hogy a megszokott emojik mellett selfie alapú matricát is küldhetünk válaszként. A használata egyébként nagyon egyszerű. Elég hosszan rányomni egy üzenetre, majd a reakciók között megjelenik egy kis fényképezőgép ikon. Erre kattintva azonnal megnyílik egy felület, ahol gyors selfit készíthetünk, amit a Messenger automatikusan matricává alakít. Az új funkció egyelőre csak iPhone-okon érhető el, de várhatóan hamarosan más készülékekre és más rendszerekre, így az Androidra is megérkezik. A fejlesztés célja egyébként, hogy személyesebb, spontánabb reakciókat tegyen lehetővé. A felhasználók pedig már most imádják, mert a selfies matricák, hát valljuk be őszintén, sokkal kifejezőbbek, mint a hagyományos emojik. Na hát az iPhone-osok akkor már is kipróbálhatják ezt a funkciót. Kíváncsi vagyok, hogy nektek hogyan jön be. Az androidosoknak még egy picit várni kell, de szerintem nem túlzottan sokat valószínűleg. Hamarosan megérkezik oda is ez a vadonatúj funkció. Ahogyan szoktam mondani, ugye érdemes frissen tartani és frissíteni az applikációt. No, amíg ti selfiztek meg emojikat gyártotok, én addig hozom nektek a legnagyobb slágereket és a magyar kedvenceket itt a Pluszon. Megy tovább a Sláger Plusz.

0: magyar kedvencek, nagy váradó. Ez a Plusz FM.
1: Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. Whoa. Esto

0: vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: No hát itt a búcsú pillanata, letelt a műszak hétfőn június 22-én, és azt kell, hogy mondjam, hogy villámgyorsan eltelt ez a 4 óra. Találkozunk holnap is kedden a szokott időben és helyen itt a pluszon, oké? Búcsúzom, Keserű Tomi voltam vagyok és leszek, ti viszont maradjatok, hiszen mindjárt jönnek a ropogós infók, a friss hírek Ábrahám Miklóstól, aztán pedig indul és startol egy újabb zenei óra, hogy mivel, már is mutatom.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Saját online vásárterén keresztül akarja értékesíteni az NF azon fizetésképtelen cégek javait, amelyeknek az állam a legnagyobb hitelezőjük. 2 szibériai tigris kölyök született a nagyváradi állatkertben. Lassult a globális tehetségáramlás, de a stratégiai szempontból fontosabb szakemberekért folyó verseny változatlanul kiélezett. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Saját online vásárterén keresztül értékesíteni az NF azon fizetésképtelen cégek javait, amelyeknek az állam a legnagyobb hitelezőjük. Ebből a célból az adóhatóság a fizetésképtelenségi szakértők országos egyesületével akar egyeztetni. Az NF illetékesei szerint az e-licitáció platformon keresztül történő értékesítés növelni az átláthatóságot és a tartozások behajtásának hatékonyságát. Ez jelenleg klasszikus árverések révén történik, amelyek nagyon átláthatatlanok. Az árveréseket akkor is megtartják, ha csak egyetlen licitáló jelentkezik. És arra is volt példa, hogy 100 millió lejnél nagyobb adósságállományt a névértékkel megegyező kikiáltási ár kevesebb, mint feléért adtak el. Új lakókkal gazdagodott a nagyváradi állatkert. 2 egészséges szibériai tigris kölyök született, akik már most rengeteg örömet okoznak a gondozóknak és az állatbarátoknak. A kis himtigrisek 8 hetesek, tele vannak energiával és napjaikat leginkább a játék és a lustálkodás tölti ki. A kölykök jelenleg kizárólag anyatejjel táplálkoznak, miközben folyamatos állatorvosi felügyelet alatt állnak. Alexandru Szirbu állatorvos elmondta, a kicsik súlya már meghaladja a 8 kg-ot, és az első kötelező védőoltást is megkapták. Az állatkert közleményében kiemeli, hogy a rendszeres szaporulat annak bizonyítéka, hogy az állatok kiváló körülmények között élnek. Csökkent a diplomások globális mobilitása. A legalább egyetemi alapképzéssel rendelkezők közül tavaly 3,3 millióan költöztek külföldre, 430 ezerrel kevesebben, mint egy évvel korábban. Áll a Top Talent Tracker felmérésében. Bár a globális tehetségáramlás lelassult, a stratégiai szempontból legfontosabb szakemberekért folyó verseny változatlanul kiélezett. A magasan képzettek azokat az országokat preferálják, ahol erős az innovációs környezet, vonzóak a szakmai lehetőségek, és a karrierutak hosszú távúak. A legnagyobb vesztes Románia volt, és Magyarországról is sokkal több diplomás ment el, mint amennyi érkezett. Az Egyesült Államok továbbra is az első számú célország, valamennyi vizsgált tehetség kategóriában. A magasan képzett diplomás szakemberek körében az Egyesült Királyság és az Egyesült Arab Emírségek követik a rangsorban.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: No, hát hello mindenkinek, köszöntelek benneteket vissza a rendes kerékvágásba. Nagyon szuper hétfőt kívánok, 2026. június 22-e van, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és hát elindult a Sláger Plusz, a mikrofonnál pedig a következő 4 órában. A műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda, Keserű Tomi. Tartsatok velem, unatkozni nem fogunk, nem fogjátok megbánni, ebben egészen biztos vagyok. Hozom nektek a helyi infókat, a híreket, a jó zenéket, és jönnek a színes hírek is, kérem szépen. Hát kérném szépen a kutyások figyelmét az első órában. Kullancs veszély a kutyáknál, hívják fel a szakértők a figyelmet. Ilyenkor nyáron nagyon fontos a megelőzés, és hogy mit tehetünk ez ügyben, az után is nyomozunk majd ebben az órában, úgyhogy ez lesz a témánk. Ez meg itt egy újabb nagy kedvenc, már is indul az óra, illetve a Sláger Plusz.
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Sláger plusz első órája hétfőn, és ugye az óra második felében lesz majd egy kutyás témánk, de most is hozok nektek egy hírt az állatokkal kapcsolatban, amire mindenképpen oda kell figyelni. Megelőző intézkedésként és az állatok egészségének védelméért ugyanis visszahívják a boltokból a Lidl Románia által forgalmazott egyik nedves macska eledelt, közölte kedden az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság. A tájékoztatás szerint a 405 grammos kiszerelésű Koshida Selection nevű állateledel visszahívását a gyártó rendelte el, miután minőségellenőrzések során kék műanyagszálakat találtak a termékben. A döntés a 2028 április 2-ai, valamint a 2028 április 3-ai minőségmegőrzési dátummal rendelkező termékeket érinti. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság azt javasolja a vásárlóknak, hogy az esetleges egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében ne etessék meg a terméket házi kedvenceikkel. Azt is közölték, hogy a terméket a vásárlást igazoló nyugta bemutatása nélkül is visszaveszik bármelyik romániai Lidl özletben, és visszafizetik az árát természetesen, úgyhogy óvjuk és védjük a cicákat is. Nagyon köszönöm, hogyha ti is így tesztek, vigyázzatok rájuk, én pedig vigyázok a füleitekre, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.

0: mai napon a Sláger Pluszban tele vagyok ilyen állati hírekkel, így lesz ez a folytatásban is. Július 31-ig nyújthatják be ugyanis a méhészek és a méhészeti ágazat szakmai szervezetei a 2026-os támogatási kérelmeket a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökségnél a 2023-2027-es stratégiai terv keretében finanszírozott beavatkozásokra. A tájékoztatás szerint az idei évben összesen 12,163 millió euró áll rendelkezésre a méhészeti ágazat támogatására. Az összeg fele uniós forrásból, fele pedig a román állami költségvetésből származik. A támogatási kérelmeket egyetlen alkalommal lehet benyújtani bármely megyei APIA kirendeltségen, függetlenül attól, hogy a kérelmező méhészete több településen vagy megyében működik. A jogosult költségeket 2026. január 1-e és a kérelem benyújtásának időpontja között lehet elszámolni. Az ügynökség közölte, hogy a 2026-os kifizetéseknél az alkalmazott árfolyam 5,968 euró per lej lesz. A támogatásokat az adminisztratív és helyszíni ellenőrzések lezárása után utalják ki. Az ügynökség honlapján közzétette a pályázati útmutatót, a szükséges nyomtatványokat, valamint a támogatások igényléséhez kapcsolódó egyéb dokumentumokat is. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 49 bani, az 1 literes 3,7%-os Olympus tej 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
4: Visszatér a Waves Festival! Július 3-a és 5-e között a Május egy fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket! 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó, köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t!
5: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Megyünk tovább itt a Pluszon, a Sláger Pluszban. Nem sokára az óra hírét hozom majd nektek, ugye a kullancsokkal kapcsolatban, akik nem csak ránk vadásznak, de a házi kedvenceinkre, a kutyákra is például. Nyáron különösen fontos a megelőzés, mondják a szakemberek, hogy mit érdemes megtenni ez ügyben. Arról is beszélgetünk hamarosan, most viszont jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Hát itt a Sláger Plusz első órájában akkor kérném szépen a kutyások figyelmét. Az egyik magazin friss összefoglalója szerint idén különösen erős kullancs szezonra számíthatnak a kutyatartók, és a szakértők arra figyelmeztetnek, a fertőzött kullancsok nem csak az emberekre, hanem a kutyákra is nagyon komoly veszélyt jelentenek. A legnagyobb kockázatot a babéziózis okozza, amely akár néhány nap alatt életveszélyes állapotba sodorhatja az állatot. A tünetek sokszor alattomosan indulnak, levertség, étvágytalanság, láz vagy éppen sötét vizelet. A cikk kiemeli, hogy a gazdik gyakran csak akkor veszik észre a bajt, amikor a kutya már nagyon rosszul van, ezért fontos a gyors reagálás és az állatorvosi vizsgálat. A szakértők szerint a megelőzés ma már többféle formában elérhető. Nyakörvek, spotoncseppek, tabletták, és hát mindegyik ugye másképpen védi a kutyát. A lényeg viszont, hogy a gazdi ne hagyja ki a kezeléseket, mert a kullancsok egész évben aktívak, de ilyen akkor nyáron hát különösen agresszívek. A séta után mindenképpen érdemes átnézni a kutya bundáját, főleg a fülek mögötti, a nyakon és a hónajnál. Ezek a területek a kullancsok kedvenc búvóhelyei, vagy éppen a tappancsoknál. A cikk szerint tehát a gyors eltávolítás az sokszor életet menthet, úgyhogy hát arra kérnélek benneteket, hogy a kis kedvencek védelme érdekében ti is legyetek résen és legyetek óvatosak a kullancsokkal szemben, de egyébként nem csak az állatok vannak veszélyben, hanem az emberek is. Úgyhogy egy jó kis erdei séta után hát saját magunkat is érdemes átnézni. És érdemes hallgatni a Plusz FM-et, ahol pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek egész nyáron.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: No hát a Sláger Plusz első órájának itt a vége, hétfőn június 22-én. Várjuk a friss információkat, a ropogós híreket Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából és tolmácsolásában. Aztán természetesen indul a következő felvonás, a következő etap. Várlak és várunk benneteket nagyon sok szeretettel. Itt lesz az a dal, amivel kezdünk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
3: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Egyre több cég tartozik az államnak. 2026 első negyedévében közel 2000-rel nőtt a tartozást felhalmozó vállalkozások száma. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen felépült civil szervezetek koalíciója. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Ennek értelmében a B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, de 2 évnél rövidebb vezetési tapasztalattal bíró sofőrök nem vezethetnek olyan gépjárművet, amelynek teljesítmény tömegaránya meghaladja a 0,075 kW per kg-os értéket. Ez nagyjából 100 lóerőnek felel meg tonnánként. Egy körülbelül 90 lóerős Dacia Logan vagy egy 100 lóerős Dacia Duster például várhatóan továbbra is vezethető lenne kezdő sofőrök számára. Ezzel szemben számos népszerű erősebb modell több változata is a tiltott kategóriába kerülhetne. A korlátozás nem egyszerűen a motor teljesítményéhez kapcsolódna, hanem figyelembe vennie az autó tömegét is. Az első negyed év végén több mint 47 ezer cégnek voltak tartozásai az állammal szemben, írja az economedia.ro. Ez 4,2%-os növekedést jelent 2025 hasonló időszakához képest. Miközben az adósok száma nőtt, az adósság összege, ha nem is látványosan, de csökkent. Derül ki a Riszkó pénzügyi elemzési online platform adataiból. Március végén hozzávetőleg 77 milliárd lei volt az állammal szembeni tartozások értéke. Az adósságállomány legnagyobb tételét az adótartozások jelentették. A cégek ugyanakkor jelentős adósságot halmoztak fel a nyugdíj és az egészségbiztosítási, valamint a munkanélküliségi járulék tekintetében. A legnagyobb összeggel az építési vállalkozások tartoztak az államnak, majd az élelmiszerek, illetve más termékek kiskereskedelmével foglalkozó cégek következnek. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója, a PAN Europe. A szervezet tagjai 13 európai országban vásároltak véletlenszerűen almát, amelyeket laboratóriumi vizsgálatnak vetettek alá. Az elemzett alma minták 85%-ában többféle növényvédőszer maradványt mutattak ki. Egyes gyümölcsökben akár 7 különböző növényvédőszer jelenlétét is azonosították. Az ügyről beszámoló AgerPress szerint az esetek 71%-ában olyan növényvédőszereket találtak, amelyeket az Európai Unió a legtoxikusabbak közé sorol, és amelyek az úgynevezett kiváltásra jelölt kategóriába tartoznak. Vagyis az EU mielőbbi kivonásukat tervezi.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kánikula, a mai napon napközben akár 35 fokot is mérhetünk, éjjel pedig 22 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél viszont helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, viszont az UV-sugárzás erős.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Új megállókat iktatott be a 13-as és a 13G jelzésű autóbuszok útvonalán a nagyváradi helyi közszállítási vállalat, ezzel is megkönnyítve az utasok közlekedését. A menetirányonként beiktatott plusz egy-egy megálló a következő. A Megyei Kórház felé a Görge Dózsa utca 17 szám alatt, míg a Nagypiac felé a 36 szám alatt áll meg a busz. A 10-es busz útvonalának módosításáról is tájékoztat az OTL. A közműveken végzett munkálatok miatt a busz útvonalán a Löposoló utcai megállókat kiiktatják a felújítás idejére mindkét menetirányban. A buszok így a következő megállókban állnak meg. A Denszusi Jánó irányába Onestilor, 15B, Onestilor, Körforgalom, Várkeolói és tovább a megszokott útvonalon. A Komplex Szeleusoló irányába Várkeolói 3, Simeon Bernucium, Ősi Kaufland és tovább a megszokott útvonalon. Nem megszokásból közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: További kellemes hétfőt kívánok nektek és jó rádiózást. Benne vagyunk a nyárban nyakig. 2026. június 22 a pontos dátum. A célállomás természetesen a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, illetve természetesen a Sláger Plusz második órája. Velem keserű Tomival természetesen továbbra is a nagy világ az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel, a legjobb zenékkel, és hát ebben az órában is lesz egy témánk. Hát kérem szépen, szépen lassan itt az év vége, ugye a gyerekek hát elballagnak az iskolából, megkapják a bizonyítványt, stb. Viszont a pszichológusok ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy nem biztos, hogy jó ötlet ajándékot adni a jó bizonyítványért, hogy miért, hát arra is megpróbálunk fényderíteni ebben az órában. Az meg rögtön kiderül, hogy mivel kezdünk. Figyelem, figyelem, indul a Sláger Plusz második órája.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a

Diák vagy? Akkor ingyenesen utazhatsz a villamosokon és autóbuszokon. Ha felszállsz, minden utazásnál érvényesítsd a kártyádat. Minden helyes érvényesítés automatikus részvételt jelent a havi sorsoláson. Tiéd lehet egy Apple AirPods Pro fülhallgató, vagy akár az osztályod számára is nyerhetsz egy ajándékot. A szabály egyszerű. Felszállsz, érvényesítesz, és lehet, hogy egy fülhallgatóval térsz haza. Légy te is okos diák! Készült a Nagyváradi Helyi Közszállítási Vállalat megbízásából.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amben fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Most Legertusz második órájában is toljuk, húzzuk ezt a hétfői napot június 22-én, én pedig folyamatosan kérem szépen a figyelmeteket. Ismét fontos info érkezik. Július 1-től mérséklődhet a földgázszámla a fogyasztók többsége számára, miután az Országos Energiaszabályozó Hatóság jóváhagyta a földgázelosztás új szabályozott tarifáit. A hatóság tájékoztatása szerint országos szinten a súlyozott átlagos elosztási tarifa 7,1%-kal csökken, ami a gázszámlák egyik fontos költségelemének mérséklődését jelenti. A hatóság közlése szerint az új tarifák a 2026. július 1-e és 2027. június 30-a közötti időszakra lesznek érvényesek. Az intézmény számításai alapján a földgázelosztás országos súlyozott átlagtarifája 58,47 lej per megawattóráról 54,32 lej per megawattórára csökken, ami pontosan 7,1%-os mérséklődést jelent. A hatóság szerint ennek következtében a legtöbb háztartás és vállalkozás esetében kisebb lesz a gázszámla elosztási költsége a második fél évben. A döntés mind a 27 engedéllyel rendelkező földgázelosztó társaságra vonatkozik. Az NRA hangsúlyozta, hogy az elosztási tarifa csupán egy része a végső gázárnak, amelyet emellett a földgáz beszerzési ára, a szállítási díjak, az adók és egyéb szabályozott költségek is befolyásolnak. Emiatt a végső számlák csökkenése nem feltétlenül lesz azonos mértékű a 7,1%-os tarifa emeléssel. Ugyanakkor az intézkedés összességében kedvező hatással lehet a fogyasztó kiadásaira, és végső soron hát ez a lényeg szerintem, úgyhogy ez mindenképpen jó hír. Ez meg itt egy újabb nagy sláger a pluszon, figyeljetek!

0: No, programajánlattal is készültem nektek itt a Sláger Pluszban hétfőn, ugyanis július 3-a és 5-e között ismét a középkor világába repíti a látogatóit a Váradi Vár, ahol megrendezik a Nagyváradi Középkori Fesztivál idei kiadását. Románia egyik legnagyobb tematikus fesztiválja, 3 napon át lovagokkal, párbajokkal, harci bemutatókkal, középkori zenével és látványos esti koncertekkel várja az érdeklődőket. A fesztivál egyik legizgalmasabb programja idén is a középkori harci versenysorozat lesz, ahol korhű fegyverekkel és páncélokban mérik össze tudásukat a harcosok. A látogatók párbajokat, alabárdos küzdelmeket, valamint látványos csatákat is megtekinthetnek. Különleges élményt ígérnek a középkori harci versenyek, amelyek során pajzsal és karddal, kétkezes karddal, valamint törvívásban mérkőznek meg a résztvevők. A fesztivál egyik legnépszerűbb eseménye várhatóan ismét a lovagi torna lesz, amely pénteken és szombaton zajlik, a döntőt pedig vasárnap rendezik meg. A középkori hangulatot tovább erősítik a zászlóforgatók látványos bemutatói, az ágyúlövések, a ragadozó madár és agár bemutatók, valamint a látogatók hát megismerhetik ugye a korabeli viseleteket. A családokat számos interaktív program várja majd. A gyerekek viking párbajokon, lovagi tornákon és középkori játékokon vehetnek részt, miközben mesemondók, bűvészek és animátorok gondoskodnak a szórakozásról. A kézműves műhelyekben a középkor mesterségeit ismerhetik meg az érdeklődők, emellett középkori főzőbemutatók, állatsimogató és méhészeti bemutatók is színesítik a kínálatot. A szervezők a történelem iránt érdeklődők számára vezetett vártúrákat is kínálnak. Izgalmasnak ígérkezik a program, mindez tehát július 3-a és 5-e között, ekkor érkezik a Nagyváradi Középkori Fesztivál.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
5: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcik csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatott kedvenc modelledet, 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
1: Társadalmi célú hirdetés.
6: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Plusz második órájában én már a második témánkra készítelek benneteket hétfőn, méghozzá azzal kapcsolatban hozom majd a hírt, hogy a pszichológusok azt mondják, hogy nem biztos, hogy jó ötlet ajándékot adni a jó bizonyítványért. Hogy miért, hogy mik az ellenérvek, azt is elmondom majd nektek nem is olyan sokára, úgyhogy tartsatok velem mindenképpen itt a Pluszon. Annál is inkább, hiszen most megpörgetem a slágereket és a magyar kedvenceket.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz. Ez a...

Hát ez a Plusz FM és a Sláger Plusz második órájában járunk. Hát kérem szépen, lassan itt az év vége ugye a diákoknál is. Hát mit lehet ilyenkor tenni? Érdemes esetleg ajándékozni, mondjuk a jó bizonyítványért, erre próbálunk fényderíteni a folytatásban. Sok szülő ilyenkor a tanév végén hát ugye automatikusan ajándékkal jutalmazza a gyerek jó bizonyítványát. A pszichológusok azonban óvatosságra intenek. A szakértők szerint a túlzott jutalmazás könnyen félreviheti a motivációt, és azt üzenheti a gyereknek, a tanulás nem önmagáért érték, hanem csak akkor számít, ha éppen jár érte valami. Az egyik cikk kiemeli, a gyerekek ilyenkor egyébként is fáradtak, kimerültek, és ugye sokukban ott van a teljesítménykényszer. Ha erre még ráépül egy ajándékelvárás, az hosszú távon szorongást is okozhat. A pszichológusok szerint sokkal fontosabb lenne a folyamatot értékelni, nem csak a jegyeket. A kitartást, a fejlődést, az erőfeszítést. A szakértők egyébként azt javasolják, hogy a jutalom inkább legyen mondjuk közös élmény, mintsem tárgyi ajándék. Egy közös program, egy nap együtt, vagy akár csak egy őszinte beszélgetés sokkal többet jelenthet, mint egy új kütyű vagy játék. A lényeg, hogy a gyerek ne azt tanulja meg, hogy akkor vagyok jó, ha ötöst hozok, és ebben azért van igazság, valljuk be őszintén, de hát azért nyilvánvalóan az ő vágyaik, elképzeléseik és elvárásaik ott vannak, nyilván szeretnének mondjuk egy újabb játékot, egy újabb telefont, vagy mondjuk egy tabletet, úgyhogy hát nehéz nyilván megtalálni az arany középutat ebben az esetben, de én bízom benne, hogy sikerülni fog. Én is megtalálom nektek a jó zenéket közben itt a Plusz FM-en, hiszen folytatódik a Sláger Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában június 22-én hétfőn megy tovább a Sláger Plusz. Hát kérem szépen, a második órát is lezárjuk most ebben a pillanatban. Viszont mindenképpen maradjatok, hiszen jönnek a ropogós infók, a friss hírek. Ábrahám Miklós kollégám siet a segítségünkre, fogadjátok nagyon sok szeretettel. Aztán természetesen én is érkezem vissza, a hírek alatt válogatom nektek a jó zenéket a folytatásra, de azt már tudom, hogy mivel fogunk indulni. Már is mutatom, ez lesz az.
1: Hányszor összedőltem, mégis vitt a lábam, pedig nem mentek előttem, és nem jöttek utána.
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 85 ml-es Aeron rudacskák 14 lej 99 bani, a 10 kg-os Tiani száraz kutya eledel 23 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
4: Homok vesekő. Az Uraktivlitó hozzájárul a veseköképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén, a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: FM-en, interneten és mobilon, Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: A szolgáltatók szerint akár 25%-kal is csökkenthető lenne az otthoni villany- és gázszámla. Hozzávetőleg 140 ezer magyar gyermek vesz részt a romániai közoktatásban. Ám az iskolai évek előre haladtával fokozatosan csökken az anyanyelven tanulók aránya. Már Brüsszelben is számolnak Románia és Moldova egyesülésével. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ösztönző beruházás megtérülési mechanizmust kérnek az energiaszolgáltatók, hogy a piaci tőkét is bevonva fejlesztessék a hálózatot. A cél a megújuló energiaforrások hatékonyabb integrálása és az új fogyasztási helyek gyorsabb csatlakoztatása, ami végső soron a lakossági tarifák csökkenését eredményezni. A villamosenergia és gázhálózatokba történő évi 1 milliárd eurós többletberuházás 2035-ig akár 25%-kal is mérsékelheti a lakossági fogyasztók számláit. A nagykereskedelmi piacon pedig több mint 40%-os csökkenést idézhet elő. A lakossági fogyasztók esetében ennek a különbségnek a kétharmada már 2030-ig realizálódhat. Hozzávetőleg 140 ezer magyar gyermek vesz részt a romániai közoktatásban, ám az iskolai évek előre haladtával fokozatosan csökken az anyanyelven tanulók aránya. Állapítja meg a Tannyelv, Nemzetiség és Anyanyelv a Romániai Magyar Közoktatásban című Barna Gergő szociológus által jegyzett elemzés. Míg az óvodásoknak még a 94%-a, a liceumi diákoknak már csak a 86%-a jár magyar tagozatra. Az alapfokú képzésben a magyar iskolahálózat vonzereje és megtartó ereje kimagasló, de a középfokú oktatástól kezdve felerősödik a tannyelvváltás. Ennek a hátterében egyrészt a romániai magyarság szűkebb szakválasztéka, másrészt olyan minőségi szempontok állhatnak, mint a sikeres érettségi esélye, vagy a munkaerőpiaci érvényesüléshez szükséges román szaknyelv elsajátításának igénye. Részletezi a tanulmány. Egyre több jel utal arra, hogy Nikus Orden államfő és Maia Sandu moldovai elnök politikai célkitűzésként kezelik Romániai és Moldova egyesülését. Brüsszel egyelőre elfogadó állásponton van, a megvalósításhoz azonban az Egyesült Államok rábólintása is kell. Nagy Románia létrejöttével az erdélyi magyarok számaránya politikai képviseletének érdekvédelmi súlya tovább csökkenne. Az egyesülésre a szakértők is az európai integráció történelmi rövidítéseként tekintenek. Az ügyben ugyanakkor nincs teljes egyetértés a két ország lakosságának körében. Sandu nem győzi hangsúlyozni a felmérések adatait, amelyek szerint az egyesülést ellenzők aránya továbbra is magas. Moldovában a többség elutasítja azt. A Romániában viszont a relatív többség támogatja az egyesülést.
2: Plusz FM. Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kánikula, a mai napon napközben akár 35 fokot is mérhetünk, éjjel pedig 22 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél viszont helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, viszont az UV-sugárzás erős.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Közlekedési információk.
0: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a George Enescu Magér utca kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a volt rendelőintézet sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásabolói utcának a Robina és a Fő utca közötti szakasz két irányú lett a Dunere utca felé és felül. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásabolúj utcából. Ideiglenes körforgalmat alakította ki a Magyarú út és az Enescu Dózsa-György utcák találkozásánál. Az Enescu Magyarú és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóház. A Tribunálódói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. A Enescu utcában a Börögánódói utca és a Magér út között szintén megváltozott a haladási irány. Illetve az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11, 13, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTL weboldalán vagy a telefonos applikáción. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Nyomjuk, gyűrjük ezt a hétfői napot június 22-én. Nagyon kellemes rádiózást, és nem utolsó sorban nagyon szuper nyarat kívánok nektek innen a stúdióból. Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és a nyár hivatalos adója és a Sláger Plusz harmadik órája, a mikrofonnál Késerű Tomi. Ebben az órában a mesterséges intelligencia lesz majd a főszerepben. Egyre többen cserélik valódi párkapcsolatra a chatbotokat. Jön az AI szerelem hamarosan, aztán természetesen hozok fontos információkat, helyi aktualitásokat is, és persze jönnek azok a dalok, amelyek nem hiányozhatnak. Indítom az órát!
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

A Sláger Plusz harmadik órája dübörög június 22-én hétfőn itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, és ismét egy állati hír nektek. Két egészséges szibériai tigriskölyök született ugyanis nemrég a nagyváradi állatkertben, akik már most rengeteg örömet okoznak a gondozóknak és az állatbarátoknak. A két kis hím tigris 8 hetes, tele vannak energiával, és napjaikat leginkább a játék és a lustálkodás tölti ki, természetesen anyukájuk közelében. A kölykök jelenleg kizárólag anyatejjel táplálkoznak, miközben folyamatos állatorvosi felügyelet alatt állnak. A büszke szülők Frida és Freddy jól ismert lakói az állatkertnek. A szibériai tigrispár 2021-ben érkezett egy szlovákiai állatkertből Nagyváradra, és hamar belopta magát a látogatók szívébe. Az új jövevények érkezése különösen nagy öröm, hiszen ez már a harmadik sikeres szaporulatuk azóta, hogy az új otthonukba költöztek. A párnak korábban már 4 kölyke született. A két új kölyök egyelőre még nem kapott nevet, ezért az állatbarátoknak lehetőségük nyílik arra, hogy örökbefogadási program keretében nevet válasszanak számukra. Aki szeretné élőben is látni a két apróságot, az augusztusig nyári program szerint, azaz minden nap 9 és 19 óra között látogathatja meg a nagyváradi állatkertet. Ebben az időszakban a pénztár egyébként 18 óráig tart nyitva, úgyhogy éljetek a lehetőséggel.

0: No, pattanjunk biciklire, itt a Sláger Pluszban, ugyanis a Magyar Polgári Egyesület immár 14. alkalommal szervezi meg a Szent Lászlótól Szent Lászlói kerékpártúrát, ahogy az elmúlt években, hát ezúttal is Bihar keresztesig tekernek majd el a résztvevők, június 28-án vasárnap. Gyülekező a nagyváradi Szent László téren 9 óra 15 perckor, az indulás pedig 9:30-kor. A túra szinte végig a biciklisek számára kiépített kerékpárúton zajlik majd, nagyjából 20 km méterbringázás után érkeznek meg a résztvevők a magyarországi Bihar keresztesre, a főtéren álló Szent László szoborhoz. Útközben több alkalommal is pihenőre kerül sor, ezért bátran csatlakozhatnak kisebb gyermekek vagy akár családok is. A visszaúton már nem csoportosan tekernek, mindenki saját erőnléte és tempója szerint ér vissza Nagyváradra. A rendezvénnyel a szervezők a kerékpárutak építésének szükségességére, a környezet tudatosságra, a sportolás fontosságára hívják fel a figyelmet. A határok feletti nemzetegyesítés jegyében az esemény egyúttal főhajtás is Árpádházi királyunk első László előtt szerepel az esemény beharangozójában. Akik szeretnének ezen részt venni, azok június 28-án tehetik ezt meg. Készüljetek, ekkor jön a Szent Lászlótól Szent Lászlóig kerékpártúra. Amihez egyébként én meg majd adom az aláfestést itt a Pluszon, ahogy a most is, slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcik csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet, 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
1: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
3: És most vissza a zenéhez.
0: A nyár hivatalos rádióját hallgatjátok, a Plusz FM-et, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei adóját, és ez már a Sláger Plusz harmadik órája, amiben majd arról lesz szó, hogy egyre többen cserélik valódi párkapcsolatukat chatbotokra. Jön a nagy AI szerelem, aminek hát nyilván megvannak azért a maga veszélyei, úgyhogy figyeljetek, füleljetek, amelyek viszont abszolút nem veszélyesek, azok a jó zenék nálunk itt a Pluszon. Csapjunk is bele!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz

A Schlager Plusz harmadik órájában is van témánk, már is mondom nektek, a mesterséges intelligencia lesz a főszerepben. Több magazin is arról cikkezett, hogy világszerte egyre több ember fordul érzelmi támogatásért, sőt romantikus kötődésért mesterséges intelligenciához. A jelenség már a pszichológusokat is foglalkoztatja. Sokan ugyanis nem csak beszélgetnek a chatbotokkal, hanem párkapcsolatként tekintenek rájuk, és ez bizony könnyen függőséghez vezethet. A szakértők szerint az AI alapú társak egyik vonzereje, hogy mindig ott vannak, mindig elérhetőek, maximálisan türelmesek, nem kritizálnak és azonnal reagálnak. A probléma ott kezdődik, amikor a felhasználó elszigetelődik, és a valódi emberi kapcsolatok helyett kizárólag a digitális társra támaszkodik. A cikk szerint ez különösen veszélyes lehet azoknál, akik magányosak, szoronganak, vagy éppen nehezen alakítanak ki kapcsolatokat. A pszichológusok hangsúlyozzák, az AI nem partner, nem társ, és nem képes valódi érzelmekre. A kötődés mégis nagyon valósnak tűnhet. A túlzott bevonódás hosszú távon torzíthatja a valóságról alkotott képet, és megnehezíti a valódi kapcsolatok kialakítását. Az AI nagyon jó eszköz lehet mondjuk beszélgetésre vagy támogatásra, de egy biztos, hogy nem helyettesíti az emberi kapcsolatokat, úgyhogy így érdemes kezelni a mesterséges intelligenciát. No hát akkor az AI után vissza a valóságba, itt a Plusz FM-en már is érkeznek a húsvér előadók, a Sláger Pluszban természetesen.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Hát két dolog biztos, a jóból, illetve a Sláger Pluszból, nem is inkább három. A jóból, a Sláger Pluszból és a legfrissebb hírekből sosem elég, és a jó hír, hogy ezt megkapjátok nálunk itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Hétfőn, június 22-én a Sláger Plusz harmadik órája is záródik. Jönnek a friss hírek Ábrahám Miklóstól, aztán természetesen indul a negyedik felvonás, már is mutatom nektek, hogy mivel. Ez lesz a dal.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
3: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja a diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
4: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a fél literes Ursus Cooler sör dobozonként 2 lej 99 bani, a fél literes Pepsi 2 lej 69 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: FM-en, interneten és mobilon
6: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
1: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Saját online vásárterén keresztül akarja értékesíteni az NF azon fizetésképtelen cégek javait, amelyeknek az állam a legnagyobb hitelezőjük. Két szibériai tigris kölyök született a nagyváradi állatkertben. Lassult a globális tehetségáramlás, de a stratégiai szempontból fontosabb szakemberekért folyó verseny változatlanul kiélezett. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Saját online vásárterén keresztül értékesíteni az NF azon fizetésképtelen cégek javait, amelyeknek az állam a legnagyobb hitelezőjük. Ebből a célból az adóhatóság a fizetésképtelenségi szakértők országos egyesületével akar egyeztetni. Az NF illetékesei szerint az e-licitáci platformon keresztül történő értékesítés növelni az átláthatóságot és a tartozások behajtásának hatékonyságát. Ez jelenleg klasszikus árverések révén történik, amelyek nagyon átláthatatlanok. Az árveréseket akkor is megtartják, ha csak egyetlen licitáló jelentkezik. És arra is volt példa, hogy 100 millió lejnél nagyobb adósságállományt a névértékkel megegyező kikiáltási ár kevesebb, mint feléért adtak el. Új lakókkal gazdagodott a nagyváradi állatkert. Két egészséges szibériai tigriskölyök született, akik már most rengeteg örömet okoznak a gondozóknak és az állatbarátoknak. A kis hím tigrisek 8 hetesek, tele vannak energiával és napjaikat leginkább a játék és a lustálkodás tölti ki. A kölykök jelenleg kizárólag anyatejjel táplálkoznak, miközben folyamatos állatorvosi felügyelet alatt állnak. Alexandru Szirbu állatorvos elmondta, a kicsik súlya már meghaladja a 8 kg-ot, és az első kötelező védőoltást is megkapták. Az állatkert közleményében kiemeli, hogy a rendszeres szaporulat annak bizonyítéka, hogy az állatok kiváló körülmények között élnek. Csökkent a diplomások globális mobilitása. A legalább egyetemi alapképzéssel rendelkezők közül tavaly 3,3 millióan költöztek külföldre, 430 ezerrel kevesebben, mint egy évvel korábban. Áll a Top Talent Tracker felmérésében. Bár a globális tehetségáramlás lelassult, a stratégiai szempontból legfontosabb szakemberekért folyó verseny változatlanul kiélezett. A magasan képzettek azokat az országokat preferálják, ahol erős az innovációs környezet. Vonzóak a szakmai lehetőségek, és a karrierutak hosszú távúak. A legnagyobb győztes Románia volt, és Magyarországról is sokkal több diplomás ment el, mint amennyi érkezett. Az Egyesült Államok továbbra is az első számú célország, valamennyi vizsgált tehetség kategóriában. A magasan képzett diplomás szakemberek körében az Egyesült Királyság és az Egyesült Arab Emírségek követik a rangsorban.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kánikula, a mai napon napközben akár 35 fokot is mérhetünk, éjjel pedig 22 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél viszont helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, viszont az UV-sugárzás erős.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Új megállókat iktatott be a 13-as és a 13G jelzésű autóbuszok útvonalán a Nagyváradi Helyi Közszállítási Vállalat, ezzel is megkönnyítve az utasok közlekedését. A menetirányonként beiktatott plusz egy-egy megálló a következő. A Megyei Kórház felé a Görge Dózsa utca 17 szám alatt, míg a Nagypiac felé a 36 szám alatt áll meg a busz. A 10-es busz útvonalának módosításáról is tájékoztat az OTL. A közműveken végzett munkálatok miatt a busz útvonalán a Löposoló utcai megállókat kiiktatják a felújítás idejére mindkét menetirányban. A buszok így a következő megállókban állnak meg. A Dancsos Jánó irányába Onestilor, 15B, Onestilor, körforgalom, Várkeolói és tovább a megszokott útvonalon. A Komplex Szeleusoló irányába Várkeolói 3, Simeon Bernocium, Ősi Kaufland és tovább a megszokott útvonalon. Ne megszokásból közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: No kérem szépen, június 22-én hétfőn még egy óra együtt itt a Pluszon, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Isten hozott benneteket továbbra is a fedélzeten, a következő 60 percet még reményeim szerint együtt töltjük. Ez ugyanis a Sláger Plusz negyedik felvonása, a mikrofonnál a stúdióban, a keverőpult mögött pedig Kessérünk Tomi. Ebben az órában is vannak még nálam fontos infók, helyi aktualitások, figyeljetek, füleljetek. Aztán arról is beszámolok majd, hogy új selfish reakció érkezett a Messengerbe. Érdemes lehet kipróbálni, sőt frissen tartani az applikációt. Hozzánk megérkeznek a slágerek, úgyhogy kezdünk!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Kettes Sláger plusz negyedik órájában is hozok nektek fontos infót még helyből. Több fronton is zajlanak a munkálatok a nagyváradi vasútállomás térségében épülő közúti aluljárónál, mint a közműhálózatok áthelyezése, az új villamosvonalak alapjának kialakítása és a leendő aluljáró helyszínének előkészítése. A múlt héten megkezdődött az aluljáró építés egyik legfontosabb szakasza, annak a mintegy 1450 cölöpnek a fúrása, amelyek a vasúti pályaudvar előtti aluljáró szerkezetét tartják majd, írja a bihon.ro. A kivitelező szerint ez a projekt egyik legösszetettebb művelete. Az aluljáró teljes hossza 1,1 km lesz, ebből 380 méter halad majd a föld alatt, ehhez pedig két egyenként 186 méter hosszú lehajtó csatlakozik. Így a föld alatti és a csatlakozó szakaszok összesen mintegy 566 métert tesznek ki. Az aluljáró tényleges megépítése előtt a közművek áthelyezését is be kell fejezni. A munkálatok körülbelül 6,8 km-nyi víz, gáz és távhővezeték hálózatot érintenek. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a villamos felső vezetékrendszer, a tartókábelek és a közvilágítási oszlopok bontása is. A beruházás jelentős felszíni fejlesztéseket is magában foglal. A tervek szerint mintegy 10 000 négyzetméternyi útfelület épül vagy újul meg, több mint 15 500 négyzetméteren járdákat és zöldövezeteket alakítanak ki, korszerűsítik a közvilágítást, valamint felújítják a villamospályát is, összesen mintegy 825 méteres szakaszon. A kivitelező képviselői szerint a munkálatok ideje alatt igyekeznek biztosítani a gyalogos közlekedést és a lehető legkisebbre csökkenteni a forgalomra gyakorolt hatást. Ettől függetlenül én mégis a türelmeteket kérem és a megértéseteket természetesen. Nagyon szépen köszönöm, cserébe meg jó zenéket hozok.

0: Hoztam még nektek egy fontos infót itt a Sláger Plusz 4. órájában. Ne felejtjétek, hogy csak június végéig igényelhető ingyenesen az elektronikus személyigazolvány. Július 1-től ugyanis díjkötelessé válik a dokumentum kibocsátása. A hatóságok tájékoztatása szerint az elektronikus személyért ezután 70 lejes illetéket kell fizetni. Ezért azoknak, akik amúgy is személyi cserére készülnek, ugye hát érdemes még a hónap végéig benyújtaniuk a kérelmet. A hatóságok szerint az új típusú okmány több előnnyel rendelkezik a hagyományos személyigazolványhoz képest. A beépített elektronikus adathordozó nagyobb mennyiségű információ tárolását teszi lehetővé, emellett megkönnyíti az elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatát és a digitális azonosítást. További sajátosság, hogy a kártyán nem szerepel nyomtatott formában a lakcím, ami a hivatalos ügyintézés során már nem jelent akadályt, mivel az adatok elektronikus úton ellenőrizhetők. Azok számára, akik továbbra is a hagyományos chip nélküli személyigazolványt választanák, a költség alacsonyabb lesz. A klasszikus személyi kiállítása július 1-től 40 lejbe kerül majd. A hatóságok ugyanakkor továbbra is az elektronikus változat igénylését ajánlják, arra hivatkozva, hogy az korszerűbb biztonsági megoldásokat kínál, és a jövő digitális közigazgatási szolgáltatásaihoz is sokkal jobban illeszkedik.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
3: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
4: Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
1: És most vissza a zenéhez!
0: Június 22-én hétfőn ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és a Sláger Plusz 4. órája, amiben majd a közösségi média lesz a főszerepben, egészen pontosan a Facebook Messenger, ahová egy vadonatúj úgynevezett selfish reakció érkezett. Hát ezen túl már a saját arcunkkal is válaszolhatunk egy-egy üzenetre. Izgi a téma, úgyhogy tartsatok velem mindenképpen, addig pedig pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek is természetesen.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

Sláger plusz negyedik órájában is van miről beszélnünk, hát akkor elő a mobilokkal, nyissuk meg a Messengert, nem tudom, ti használjátok-e, mert hogy egy vadonatúj, látványos és játékos újítás jelent meg benne. Hogy miről van szó? Hát mostantól saját arcunkkal is reagálhatunk az üzenetekre. A funkció lényege, hogy a megszokott emojik mellett selfie alapú matricát is küldhetünk válaszként. A használata egyébként nagyon egyszerű. Elég hosszan rányomni egy üzenetre, majd a reakciók között megjelenik egy kis fényképezőgép ikon. Erre kattintva azonnal megnyílik egy felület, ahol gyors selfit készíthetünk, amit a Messenger automatikusan matricává alakít. Az új funkció egyelőre csak iPhone-okon érhető el, de várhatóan hamarosan más készülékekre és más rendszerekre, így az Androidra is megérkezik. A fejlesztés célja egyébként, hogy személyesebb, spontánabb reakciókat tegyen lehetővé, a felhasználók pedig már most imádják, mert a selfies matricák, hát valljuk be őszintén, sokkal kifejezőbbek, mint a hagyományos emojik. No hát az iPhone-osok akkor már is kipróbálhatják ezt a funkciót, kíváncsi vagyok, hogy nektek hogyan jön be. Az androidosoknak még egy picit várni kell, de szerintem nem túlzottan sokat valószínűleg. Hamarosan megérkezik oda is ez a vadonatúj funkció, ahogyan szoktam mondani, ugye érdemes frissen tartani és frissíteni az applikációt. No, amíg ti selfiztek meg emojikat gyártotok, én addig hozom nektek a legnagyobb slágereket és a magyar kedvenceket itt a Pluszon. Megy tovább a Sláger Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: No, hát itt a búcsú pillanata, letelt a műszak hétfőn, június 22-én, és azt kell, hogy mondjam, hogy villámgyorsan eltelt ez a 4 óra. Találkozunk holnap is kedden a szokott időben és helyen itt a pluszon, oké? Okay? Búcsúzom, Keserű Tomi voltam vagyok és leszek, ti viszont maradjatok, hiszen mindjárt jönnek a ropogós infók, a friss hírek Ábrahám Miklóstól, aztán pedig indul, startol egy újabb zenei óra. Hogy mivel? Már is mutatom.
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 24-ig az 500 g-os Don Café Espresso Cremoso szemes kávéjára 39,99 bani, valamint a görög dinnye kilója 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta. Szupeko.
4: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
5: Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Egyre több cég tartozik az államnak. 2026 első negyedévében közel 2000-rel nőtt a tartozást felhalmozó vállalkozások száma. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen felépő civil szervezetek koalíciója. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Ennek értelmében a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, de 2 évnél rövidebb vezetési tapasztalattal bíró sofőrök nem vezethetnek olyan gépjárművet, amelynek teljesítmény tömegaránya meghaladja a 0,075 kW per kg-os értéket. Ez nagyjából 100 lóerőnek felel meg tonnánként. Egy körülbelül 90 lóerős Dacia Logan vagy egy 100 lóerős Dacia Duster például várhatóan továbbra is vezethető lenne kezdő sofőrök számára. Ezzel szemben számos népszerű erősebb modell több változata is a tiltott kategóriába kerülhetne. A korlátozás nem egyszerűen a motor teljesítményéhez kapcsolódna, hanem figyelembe vennie az autó tömegét is. Az első negyed év végén több mint 47 ezer cégnek voltak tartozásai az állammal szemben, írja az economedia.ro. Ez 4,2%-os növekedést jelent 2025 hasonló időszakához képest. Miközben az adósok száma nőtt, az adósság összege, ha nem is látványosan, de csökkent. Derül ki a Riszkó pénzügyi elemzési online platform adataiból. Március végén hozzávetőleg 77 milliárd lei volt az állammal szembeni tartozások értéke. Az adósságállomány legnagyobb tételét az adótartozások jelentették. A cégek ugyanakkor jelentős adósságot halmoztak fel a nyugdíj és az egészségbiztosítási, valamint a munkanélküliségi járulék tekintetében. A legnagyobb összeggel az építési vállalkozások tartoztak az államnak, majd az élelmiszerek, illetve más termékek kiskereskedelmével foglalkozó cégek következnek. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója, a PAN Europe. A szervezet tagjai 13 európai országban vásároltak véletlenszerűen almát, amelyeket laboratóriumi vizsgálatnak vetettek alá. Az elemzett alma minták 85%-ában többféle növényvédőszer maradványt mutattak ki. Egyes gyümölcsökben akár 7 különböző növényvédőszer jelenlétét is azonosították. Az ügyről beszámoló Agerpress szerint az esetek 71%-ában olyan növényvédőszereket találtak, amelyeket az Európai Unió legtoxikusabbak közé sorol, és amelyek az úgynevezett kiváltásra jelölt kategóriába tartoznak, vagyis az EU mielőbbi kivonásukat tervezi.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 0,33 literes Heineken sör üvegenként 3 lei 99 bani, a 330 ml-es Korona sör 4 lei 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A szolgáltatók szerint akár 25%-kal is csökkenthető lenne az otthoni villany- és gázszámla. Hozzávetőleg 140 ezer magyar gyermek vesz részt a romániai közoktatásban, ám az iskola évek előre haladtával fokozatosan csökken az anyanyelven tanulók aránya. Már Brüsszelben is számolnak Románia és Moldova egyesülésével. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ösztönző beruházás megtérülési mechanizmust kérnek az energiaszolgáltatók, hogy a piaci tőkét is bevonva fejlesztessék a hálózatot. A cél a megújuló energiaforrások hatékonyabb integrálása és az új fogyasztási helyek gyorsabb csatlakoztatása, ami végső soron a lakossági tarifák csökkenését eredményezné. A villamosenergia és gázhálózatokba történő évi 1 milliárd eurós többletberuházás 2035-ig akár 25%-kal is mérsékelheti a lakossági fogyasztók számláit. A nagykereskedelmi piacon pedig több mint 40%-os csökkenést idézhet elő. A lakossági fogyasztók esetében ennek a különbségnek a kétharmada már 2030-ig realizálódhat. Hozzávetőleg 140 ezer magyar gyermek vesz részt a romániai közoktatásban, ám az iskola évek előre haladtával fokozatosan csökken az anyanyelven tanulók aránya. Állapítja meg a Tannyelv, Nemzetiség és Anyanyelv a Romániai Magyar Közoktatásban című Barna Gergő szociológus által jegyzett elemzés. Míg az óvodásoknak még a 94%-a, a liceumi diákoknak már csak a 86%-a jár magyar tagozatra. Az alapfokú képzésben a magyar iskolahálózat vonzereje és megtartó ereje kimagasló, de a középfokú oktatástól kezdve felerősödik a tannyelvváltás. Ennek a hátterében egyrészt a romániai magyarság szűkebb szakválasztéka, másrészt olyan minőségi szempontok állhatnak, mint a sikeres érettségi esélye, vagy a munkaerőpiaci érvényesülése szükséges román szaknyelv elsajátításának igénye. Részletezi a tanulmány. Egyre több jel utal arra, hogy Nikus Orden államfő és Maia Sandu moldovai elnök politikai célkitűzésként kezelik Románia és Moldova egyesülését. Brüsszel egyelőre elfogadó állásponton van, a megvalósításhoz azonban az Egyesült Államok rábólintása is kell. Nagy Románia létrejöttével az erdélyi magyarok számaránya politikai képviseletének érdekvédelmi súlya tovább csökkenne. Az egyesülésre a szakértők is az európai integráció történelmi rövidítéseként tekintenek. Az ügyben ugyanakkor nincs teljes egyetértés a két ország lakosságának körében. Sandu nem győzi hangsúlyozni a felmérések adatait, amelyek szerint az egyesülést ellenzők aránya továbbra is magas. Moldovában a többség elutasítja azt. A Romániában viszont a relatív többség támogatja az egyesülést.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van,

0: jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: Ez a Zenevonat a Plusz FM-en.

0: Ez a Zenevonat a Plusz FM-en. A legnagyobb magyar slágerek, igazi különlegességek.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor a kezed óra.

napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Saját online vásárterén keresztül akarja értékesíteni az NF azon fizetésképtelen cégek javait, amelyeknek az állam a legnagyobb hitelezőjük. Két szibériai tigrishölyök született a nagyváradi állatkertben. Lassult a globális tehetségáramlás, de a stratégiai szempontból fontosabb szakemberekért folyó verseny változatlanul kiélezett. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Saját online vásárterén keresztül értékesíteni az NF azon fizetésképtelen cégek javait, amelyeknek az állam a legnagyobb hitelezőjük. Ebből a célból az adóhatóság a fizetésképtelenségi szakértők országos egyesületével akar egyeztetni. Az NF illetékesei szerint az e-licitáci platformon keresztül történő értékesítés növelni az átláthatóságot és a tartozások behajtásának hatékonyságát. Ez jelenleg klasszikus árverések révén történik, amelyek nagyon átláthatatlanok. Az árveréseket akkor is megtartják, ha csak egyetlen licitáló jelentkezik. És arra is volt példa, hogy 100 millió lejnél nagyobb adósságállományt a névértékkel megegyező kikiáltási ár kevesebb, mint feléért adtak el. Új lakókkal gazdagodott a nagyváradi állatkert. Két egészséges szibériai tigriskölyök született, akik már most rengeteg örömet okoznak a gondozóknak és az állatbarátoknak. A kis hímtigrisek 8 hetesek, tele vannak energiával és napjaikat leginkább a játék és a lustálkodás tölti ki. A kölykök jelenleg kizárólag anyatejjel táplálkoznak, miközben folyamatos állatorvosi felügyelet alatt állnak. Alexandru Szirbu állatorvos elmondta, a kicsik súlya már meghaladja a 8 kg-ot, és az első kötelező védőoltást is megkapták. Az állatkert közleményében kiemeli, hogy a rendszeres szaporulat annak bizonyítéka, hogy az állatok kiváló körülmények között élnek. Csökkent a diplomások globális mobilitása. A legalább egyetemi alapképzéssel rendelkezők közül tavaly 3,3 millióan költöztek külföldre, 430 ezerrel kevesebben, mint egy évvel korábban. Áll a Top Talent Tracker felmérésében. Bár a globális tehetségáramlás lelassult, a stratégiai szempontból legfontosabb szakemberekért folyó verseny változatlanul kiélezett. A magasan képzettek azokat az országokat preferálják, ahol erős az innovációs környezet, vonzóak a szakmai lehetőségek és a karrierutak hosszú távúak. A legnagyobb vesztes Románia volt, és Magyarországról is sokkal több diplomás ment el, mint amennyi érkezett. Az Egyesült Államok továbbra is az első számú célország, valamennyi vizsgált tehetség kategóriában. A magasan képzett diplomás szakemberek körében az Egyesült Királyság és az Egyesült Arab Emírségek követik a rangsorban.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: This is Mambo number 5.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdősofőrök. Egyre több cég tartozik az államnak. 2026 első negyedévében közel 2000-rel nőtt a tartozást felhalmozó vállalkozások száma. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen felépő civil szervezetek koalíciója. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Ennek értelmében a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, de 2 évnél rövidebb vezetési tapasztalattal bíró sofőrök nem vezethetnek olyan gépjárművet, amelynek teljesítmény tömegaránya meghaladja a 0,075 kW per kg-os értéket. Ez nagyjából 100 lóerőnek felel meg tonnánként. Egy körülbelül 90 lóerős Dacia Logan vagy egy 100 lóerős Dacia Duster például várhatóan továbbra is vezethető lenne kezdő sofőrök számára. Ezzel szemben számos népszerű erősebb modell több változata is a tiltott kategóriába kerülhetne. A korlátozás nem egyszerűen a motor teljesítményéhez kapcsolódna, hanem figyelembe vennie az autó tömegét is. Az első negyed év végén több mint 47 ezer cégnek voltak tartozásai az állammal szemben, írja az economedia.ro. Ez 4,2%-os növekedést jelent 2025 hasonló időszakához képest. Miközben az adósok száma nőtt, az adósság összege, ha nem is látványosan, de csökkent. Derül ki a Riszkó pénzügyi elemzési online platform adataiból. Március végén hozzávetőleg 77 milliárd lej volt az állammal szembeni tartozások értéke. Az adósságállomány legnagyobb tételét az adótartozások jelentették. A cégek ugyanakkor jelentős adósságot halmoztak fel a nyugdíj és az egészségbiztosítási, valamint a munkanélküliségi járulék tekintetében. A legnagyobb összeggel az építési vállalkozások tartoztak az államnak, majd az élelmiszerek, illetve más termékek kiskereskedelmével foglalkozó cégek következnek. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója, a PAN Europe. A szervezet tagjai 13 európai országban vásároltak véletlenszerűen almát, amelyeket laboratóriumi vizsgálatnak vetettek alá. Az elemzett alma minták 85%-ában többféle növényvédőszer maradványt mutattak ki. Egyes gyümölcsökben akár 7 különböző növényvédőszer jelenlétét is azonosították. Az ügyről beszámoló AgerPress szerint az esetek 71%-ában olyan növényvédőszereket találtak, amelyeket az Európai Unió a legtoxikusabbak közé sorol, és amelyek az úgynevezett kiváltásra jelölt kategóriába tartoznak. Vagyis az EU mielőbbi kivonásukat tervezi.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Abba fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A szolgáltatók szerint akár 25%-kal is csökkenthető lenne az otthoni villany- és gázszámla. Hozzávetőleg 140 ezer magyar gyermek vesz részt a romániai közoktatásban, ám az iskola évek előre haladtával fokozatosan csökken az anyanyelven tanulók aránya. Már Brüsszelben is számolnak Románia és Moldova egyesülésével. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ösztönző beruházás megtérülési mechanizmust kérnek az energiaszolgáltatók, hogy a piaci tőkét is bevonva fejlesztessék a hálózatot. A cél a megújuló energiaforrások hatékonyabb integrálása és az új fogyasztási helyek gyorsabb csatlakoztatása, ami végső soron a lakossági tarifák csökkenését eredményezni. A villamosenergia és gázhálózatokba történő évi 1 milliárd eurós többletberuházás 2035-ig akár 25%-kal is mérsékelheti a lakossági fogyasztók számláit. A nagykereskedelmi piacon pedig több mint 40%-os csökkenést idézhet elő. A lakossági fogyasztók esetében ennek a különbségnek a kétharmada már 2030-ig realizálódhat. Hozzávetőleg 140 ezer magyar gyermek vesz részt a romániai közoktatásban, ám az iskola évek előre haladtával fokozatosan csökken az anyanyelven tanulók aránya. Állapítja meg a Tannyelv, Nemzetiség és Anyanyelv a romániai magyar közoktatásban című Barna Gergő szociológus által jegyzett elemzés. Míg az óvodásoknak még a 94%-a, a liceumi diákoknak már csak a 86%-a jár magyar tagozatra. Az alapfokú képzésben a magyar iskolahálózat vonzereje és megtartó ereje kimagasló, de a középfokú oktatástól kezdve felerősödik a tannyelvváltás. Ennek a hátterében egyrészt a romániai magyarság szűkebb szakválasztéka, másrészt olyan minőségi szempontok állhatnak, mint a sikeres érettségi esélye, vagy a munkaerőpiaci érvényesüléshez szükséges román szaknyelv elsajátításának igénye, részletezi a tanulmány. Egyre több jel utal arra, hogy Nikus Orden államfő és Maia Sandu moldovai elnök politikai célkitűzésként kezelik Románia és Moldova egyesülését. Brüsszel egyelőre elfogadó állásponton van, a megvalósításhoz azonban az Egyesült Államok rábólintása is kell. Nagy Románia létrejöttével az erdélyi magyarok számaránya politikai képviseletének érdekvédelmi súlya tovább csökkenne. Az egyesülésre a szakértők is az európai integráció történelmi rövidítéseként tekintenek. Az ügyben ugyanakkor nincs teljes egyetértés a két ország lakosságának körében. Sandu nem győzi hangsúlyozni a felmérések adatait, amelyek szerint az egyesülést ellenzők aránya továbbra is magas. Moldovában a többség elutasítja azt. A Romániában viszont a relatív többség támogatja az egyesülést.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: Saját online vásárterén keresztül akarja értékesíteni az NF azon fizetésképtelen cégek javait, amelyeknek az állam a legnagyobb hitelezőjük. Két szibériai tigriskölyök született a nagyváradi állatkertben. Lassult a globális tehetségáramlás, de a stratégiai szempontból fontosabb szakemberekért folyó verseny változatlanul kiélezett. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Saját online vásárterén keresztül értékesíteni az NF azon fizetésképtelen cégek javait, amelyeknek az állam a legnagyobb hitelezőjük. Ebből a célból az adóhatóság a fizetésképtelenségi szakértők országos egyesületével akar egyeztetni. Az NF illetékesei szerint az e-licitáció platformon keresztül történő értékesítés növelni az átláthatóságot és a tartozások behajtásának hatékonyságát. Ez jelenleg klasszikus árverések révén történik, amelyek nagyon átláthatatlanok. Az árveréseket akkor is megtartják, ha csak egyetlen licitáló jelentkezik. És arra is volt példa, hogy 100 millió lejnél nagyobb adósságállományt a névértékkel megegyező kikiáltási ár kevesebb, mint feléért adtak el. Új lakókkal gazdagodott a nagyváradi állatkert. Két egészséges szibériai tigriskölyök született, akik már most rengeteg örömet okoznak a gondozóknak és az állatbarátoknak. A kis himtigrisek 8 hetesek, tele vannak energiával és napjaikat leginkább a játék és a lustálkodás tölti ki. A kölykök jelenleg kizárólag anyatejjel táplálkoznak, miközben folyamatos állatorvosi felügyelet alatt állnak. Alexandru Szörbú állatorvos elmondta, a kicsik súlya már meghaladja a 8 kg-ot, és az első kötelező védőoltást is megkapták. Az állatkert közleményében kiemeli, hogy a rendszeres szaporulat annak bizonyítéka, hogy az állatok kiváló körülmények között élnek. Csökkent a diplomások globális mobilitása. A legalább egyetemi alapképzéssel rendelkezők közül tavaly 3,3 millióan költöztek külföldre, 430 ezerrel kevesebben, mint egy évvel korábban. Áll a Top Talent Tracker felmérésében. Bár a globális tehetségáramlás lelassult, a stratégiai szempontból legfontosabb szakemberekért folyó verseny változatlanul kiélezett. A magasan képzettek azokat az országokat preferálják, ahol erős az innovációs környezet, vonzóak a szakmai lehetőségek, és a karrierutak hosszú távúak. A legnagyobb vesztes Románia volt, és Magyarországról is sokkal több diplomás ment el, mint amennyi érkezett. Az Egyesült Államok továbbra is az első számú célország, valamennyi vizsgált tehetség kategóriában. A magasan képzett diplomás szakemberek körében az Egyesült Királyság és az Egyesült Arab Emírségek követik a rangsorban.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Egyre több cég tartozik az államnak. 2026 első negyedévében közel 2000-rel nőtt a tartozást felhalmozó vállalkozások száma. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen felépült civil szervezetek koalíciója. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Ennek értelmében a B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, de 2 évnél rövidebb vezetési tapasztalattal bíró sofőrök nem vezethetnek olyan gépjárművet, amelynek teljesítmény tömegaránya meghaladja a 0,075 kW per kilogrammos értéket. Ez nagyjából 100 lóerőnek felel meg tonnánként. Egy körülbelül 90 lóerős Dacia Logan vagy egy 100 lóerős Dacia Duster például várhatóan továbbra is vezethető lenne kezdő sofőrök számára. Ezzel szemben számos népszerű erősebb modell több változata is a tiltott kategóriába kerülhetne. A korlátozás nem egyszerűen a motor teljesítményéhez kapcsolódna, hanem figyelembe vennie az autó tömegét is. Az első negyed év végén több mint 47 ezer cégnek voltak tartozásai az állammal szemben, írja az economedia.ro. Ez 4,2%-os növekedést jelent 2025 hasonló időszakához képest. Miközben az adósok száma nőtt, az adósság összege, ha nem is látványosan, de csökkent. Derül ki a Riszkó pénzügyi elemzési online platform adataiból. Március végén hozzávetőleg 77 milliárd lei volt az állammal szembeni tartozások értéke. Az adósságállomány legnagyobb tételét az adótartozások jelentették. A cégek ugyanakkor jelentős adósságot halmoztak fel a és az egészségbiztosítási, valamint a munkanélküliségi járulék tekintetében. A legnagyobb összeggel az építési vállalkozások tartoztak az államnak, majd az élelmiszerek, illetve más termékek kiskereskedelmével foglalkozó cégek következnek. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója, a PAN Europe. A szervezet tagjai 13 európai országban vásároltak véletlenszerűen almát, amelyeket laboratóriumi vizsgálatnak vetettek alá. Az elemzett alma minták 85%-ában többféle növényvédőszer maradványt mutattak ki. Egyes gyümölcsökben akár 7 különböző növényvédőszer jelenlétét is azonosították. Az ügyről beszámoló Agerpress szerint az esetek 71%-ában olyan növényvédőszereket találtak, amelyeket az Európai Unió a legtoxikusabbak közé sorol, és amelyek az úgynevezett kiváltásra jelölt kategóriába tartoznak, vagyis az EU mielőbbi kivonásukat tervezi.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A szolgáltatók szerint akár 25%-kal is csökkenthető lenne az otthoni villany- és gázszámla. Hozzávetőleg 140 ezer magyar gyermek vesz részt a romániai közoktatásban. Ám az iskola évek előre haladtával fokozatosan csökken az anyanyelven tanulók aránya. Már Brüsszelben is számolnak Románia és Moldova egyesülésével. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ösztönző beruházás megtérülési mechanizmust kérnek az energiaszolgáltatók, hogy a piaci tőkét is bevonva fejlesztessék a hálózatot. A cél a megújuló energiaforrások hatékonyabb integrálása és az új fogyasztási helyek gyorsabb csatlakoztatása, ami végső soron a lakossági tarifák csökkenését eredményezni. A villamosenergia és gázhálózatokba történő évi 1 milliárd eurós többletberuházás 2035-ig akár 25%-kal is mérsékelheti a lakossági fogyasztók számláit. A nagykereskedelmi piacon pedig több mint 40%-os csökkenést idézhet elő. A lakossági fogyasztók esetében ennek a különbségnek a kétharmada már 2030-ig realizálódhat. Hozzávetőleg 140 ezer magyar gyermek vesz részt a romániai közoktatásban, ám az iskola évek előre haladtával fokozatosan csökken az anyanyelven tanulók aránya. Állapítja meg a Tannyelv, Nemzetiség és Anyanyelv a romániai magyar közoktatásban című Barna Gergő szociológus által jegyzett elemzés. Míg az óvodásoknak még a 94%-a, a liceumi diákoknak már csak a 86%-a jár magyar tagozatra. Az alapfokú képzésben a magyar iskolahálózat vonzereje és megtartó ereje kimagasló, de a középfokú oktatástól kezdve felerősödik a tannyelvváltás. Ennek a hátterében egyrészt a romániai magyarság szűkebb szakválasztéka, másrészt olyan minőségi szempontok állhatnak, mint a sikeres érettségi esélye, vagy a munkaerőpiaci érvényesülése szükséges román szaknyelv elsajátításának igénye. Részletezi a tanulmány. Egyre több jel utal arra, hogy Nikus Orden államfő és Maia Sandu moldovai elnök politikai célkitűzésként kezelik Románia és Moldova egyesülését. Brüsszel egyelőre elfogadó állásponton van, a megvalósításhoz azonban az Egyesült Államok rábólintása is kell. Nagy Románia létrejöttével az erdélyi magyarok számaránya politikai képviseletének érdekvédelmi súlya tovább csökkenne. Az egyesülésre a szakértők is az európai integráció történelmi rövidítéseként tekintenek. Az ügyben ugyanakkor nincs teljes egyetértés a két ország lakosságának körében. Sandu nem győzi hangsúlyozni a felmérések adatait, amelyek szerint az egyesülést ellenzők aránya továbbra is magas. Moldovában a többség elutasítja azt. A Romániában viszont a relatív többség támogatja az egyesülést.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Forgive me,

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Saját online vásárterén keresztül akarja értékesíteni az NF azon fizetésképtelen cégek javait, amelyeknek az állam a legnagyobb hitelezőjük. Két szibériai tigriskölyök született a nagyváradi állatkertben. Lassult a globális tehetségáramlás, de a stratégiai szempontból fontosabb szakemberekért folyó verseny változatlanul kiélezett. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Saját online vásárterén keresztül értékesíteni az NF azon fizetésképtelen cégek javait, amelyeknek az állam a legnagyobb hitelezőjük. Ebből a célból az adóhatóság a fizetésképtelenségi szakértők országos egyesületével akar egyeztetni. Az NF illetékesei szerint az e-licitáció platformon keresztül történő értékesítés növelni az átláthatóságot és a tartozások behajtásának hatékonyságát. Ez jelenleg klasszikus árverések révén történik, amelyek nagyon átláthatatlanok. Az árveréseket akkor is megtartják, ha csak egyetlen licitáló jelentkezik. És arra is volt példa, hogy 100 millió lejnél nagyobb adósságállományt a névértékkel megegyező kikiáltási ár kevesebb, mint feléért adtak el. Új lakókkal gazdagodott a nagyváradi állatkert. Két egészséges szibériai tigriskölyök született, akik már most rengeteg örömet okoznak a gondozóknak és az állatbarátoknak. A kis hímtigrisek 8 hetesek, tele vannak energiával és napjaikat leginkább a játék és a lustálkodás tölti ki. A kölykök jelenleg kizárólag anyatejjel táplálkoznak, miközben folyamatos állatorvosi felügyelet alatt állnak. Alexandru Szörbú állatorvos elmondta, a kicsik súlya már meghaladja a 8 kg-ot, és az első kötelező védőoltást is megkapták. Az állatkert közleményében kiemeli, hogy a rendszeres szaporulat annak bizonyítéka, hogy az állatok kiváló körülmények között élnek. Csökkent a diplomások globális mobilitása. A legalább egyetemi alapképzéssel rendelkezők közül tavaly 3,3 millióan költöztek külföldre, 430 ezerrel kevesebben, mint egy évvel korábban, áll a Top Talent Tracker felmérésében. Bár a globális tehetségáramlás lelassult, a stratégiai szempontból legfontosabb szakemberekért folyó verseny változatlanul kiélezett. A magasan képzettek azokat az országokat preferálják, ahol erős az innovációs környezet, vonzóak a szakmai lehetőségek és a karrierutak hosszú távúak. A legnagyobb vesztes Románia volt, és Magyarországról is sokkal több diplomás ment el, mint amennyi érkezett. Az Egyesült Államok továbbra is az első számú célország, valamennyi vizsgált tehetség kategóriában. A magasan képzett diplomás szakemberek körében az Egyesült Királyság és az Egyesült Arab Emírségek követik a rangsorban.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a